Berlioz requiemje hangzott el, előadta John Findon, a Somnium együttes, a Helsinki Zenei Központ kórusa, az Észt férfikar és a Finn Rádió Szimfonikus Zenekara vezényelt Nicolas Conlon. Köztudott, hogy Liszt Ferenc sokkortársával ellentétben igen nagyra értékelte Berlioz muzsikáját, sokat tett Berlioz elismertetéséért. Most keringő következik a Faust elkárhozása című drámai legendából, az archív felvételen Vanda Landowska zongorázik.

egy archív felvétel hangzott el, keringő a Faust elkárhozása című drámai legendából. Vanda Landowska zongorázott, és maradunk a körülbelül 120 éves felvételeknél, hiszen most Ferruccio Busoni játékát halljuk. Liszt Ferenc fantáziát komponált Beethoven Athén romjai című művének témáira. Ezt hallgatjuk meg.

Ferruccio Busoni zongora játékát hallottuk 1910-ből. Egy parafrázisát játszott el, amelyet Beethoven Athén romjai című kísérőzenére komponált Liszt Ferenc. Egyébként az eredeti kísérőzenét a Pesti Színház avatásán mutatták be. Antonín Rejha B-dur klarinétötösével folytatjuk a nocturnót.

Antonin Reiha B-dur klarinét ötösét, Jöse Kotár és a Szlovén Filharmónia vonós négyes adta elő. Elképzelhető, hogy részben Reiha hatásának tulajdonítható, hogy a Budapesti Zeneakadémia megalakításakor Lisztnek az intézménnyel szemben támasztott egyik legfőbb igénye az volt, hogy legyen népzenei tanszék is. 4 óra van.

Most Mogyesz Muszorszki zseniális ciklusa, az egy kiállítás képei elevenednek meg, a tételek. Gnóm, Ódon Várkastély, Tülériák, Bidló, a kis csirkék tánca tojáshéjban, Samuel Goldenberg és Müle, a Limózsi piac, katakombák, halottakkal a holtak nyelvén, Baba Jaga kunyhója és a kijevi nagykapu. A remek tételeket a Séta zenéje köti össze. A remek zongora ciklus egyébként népszerűbbé vált a Ravel-féle feldolgozásban, de mi most az eredeti zongora művet hallgatjuk meg, Stephen Osborne jó voltából.

Steven Osborne játszotta Mussorgszkijé kiállítás képei ciklusát. A fantasztikus zene a szerző barátja Viktor Hartmann képei nyomán készültek. Egyébként Mussorgszkij sokat köszönhet Ravelnek, mert a remek mű a zenekari feldolgozásban még népszerűbb lett. John Carmichael trombita versenyével folytatjuk a zenélést.

az 1930-as születésű John Carmichael trombita versenyeit Kevin Johnston és a Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekar adta elő vezényelt David Masham. Wilhelm Stenhammar egy kiváló svéd zongora művész volt, tőle a Tavaszi éj című kompozíciót hallgatjuk meg, a svéd szerző egyébként Wagner irányvonalát követte.

Wilhelm Stenhammar tavaszi éj című zeneművét a svéd rádió énekkarának és szimfonikus zenekarának előadásában hallottuk, vezényelt Stefan Sköld. A komponista édesapja is ismert muzsikus volt Svédországban. Most pedig egy népdalt, egy románcot hallgattunk meg Narciso Jepes átdolgozásában.

tradicionális muzsika hangzott el, egy románc, Narciso Jepes átdolgozásában, Stepan Rak előadásában. Riás Strauss Tűzínségéből következik a szerelmi jelenet. Ez az egyfelvonásos dalköltemény 1901-ben készült. Egyébként a zongora átiratát, vagy annak egy részét Strauss eljátszott a mikrofon előtt zongorán.

Strauss Tűzénység című operájának szerelmi jelenetét a torontói szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Andrew Davis. Strauss egy zseni volt, bár emberi mi voltát nagyon sokan sokféleképpen és néhányan erőteljesen megkérdőjelezték. Kasper Förster matettája következik a Notturnóban.

Kaspar Förster motettáját Olga Pasicsnyik, Kai Wessel, Krzysztof Smit és az Irtempo barokk együttes adta elő. Ez a komponista főleg lengyel, német, olasz városokban, illetve Kopenhágában dolgozott, és operákat és egyházi zenét komponált. Most Mahler 5. szimfóniájából szól, sok a kedvence az Adagietto.

Mahler 5. szimfóniájából az Adagettót a Berni Kamarazenekar játszotta. Hát nehéz elképzelni ennél szívszorítóbb, gyönyörű muzsikát. Mahler azt mondta, hogy ezt a művét nem fogják megérteni, többször hangsúlyozta, hogy jó lenne, ha halála után 50 évvel mutatnák be csak a darabot. Stravinsky 4 etüdje következik.

Igor Stravinsky négy etüdjét Nikita Magalov játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szimfóniáját játssza az Arte dei Suonatori. Én pedig megköszönöm a kitüntető figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását, a két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energia használattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta, holnap és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel, közös imádkozással várják a 14 és 30 év közöttieket. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be, idén a Márton Áron emlékév alkalmával, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszán túlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. 6 óra, 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
5: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Augusztus 9-e van, vasárnap, az év 221. napja. Néhány szót engedjenek meg lemez újdonságainkról, hiszen folytatjuk mindhárom múltkor megkezdett albumunkat. Daniel Lozakovics és Alain Mercier Lost to the World című CD-jéről ma Gabriel Fauré Après un rêve, Álom után című dalát írta, valamint Sergei Rachmaninov Itt jó, Zdjesz Harasó című románca szólal meg hegedű zongora változatban. Aztán a Lira hattagú női ének együttes Hildegard von Bingen egyik énekét, a Caritas Abundátot adja majd elő. A Versailles születése című összeállításból Guillaume Buzignac karácsonyi motettája és a Philidor gyűjteményében fennmaradt francia körtánc, a Brown de Bourgogne szólal meg. A zene előtt tovább lapozzuk Karinti Frigyes Így írtok ti című gyűjteményét. Ismét Molnár Ferenc modorában folytatódik az NDR, ezúttal a második 20 000 oldal első részével. A hős Andor egy kávéházi hajnalon próbál rendet tenni szerelmi életében, Karintinál természetesen egyre képtelenebb túlzások és váratlan fordulatok közepette. Molnár Ferenc, NDR, második 20 000 oldal, első rész. Egy konyakot rendelt és kinézett a kávéház ablakán. És hát nem és nem, tűnődött magában Andor reggel felé, miután 38-szor ölelte magához szerelemtől reszkető, mesztelen testét a nagyhercegnőnek, aki rábukott az utcán, és nem akart lemenni róla, és ide is vele jött a szuterén helyiségbe, ahol már egy fél éve várták a reggelt, mert úgy volt, hogy Andornak reggel sürgős dolga volna a hivatalban. És hát nem szeretem, hát mi ez, azt az utolsó piszok kisnőt, mondta ilyetten. De hát akkor honnan ez az irtózás, ez a közöny bennem ezzel a kisnővel szemben, akivel csak 38 éve élek együtt, még csak 9 gyerekünk van, és én már is csömört érzek. No de most már biztos, hogy egy utolsó nő, az a Cerkovic Ella, egy senki. Jaj, de rájöttem erre, de rájöttem, Istenem, de jókedvű vagyok, de kiismertem azt a Cerkovicot, azt a dalköltőt, mégiscsak egy hallatlan, hogy eszembe se jut többé, hogy az ember így tönkre menjen, így, ilyen utolsóan, hiszen nem is olyan szép ember az az Ányos Laci, hogy ennyire fájjon, csak mikor a saját dalait énekli, csak akkor szép, de én nekem nem kell, nekem nem, ha ide jönne, elszaladnék, csak megdöglök bele. Felhúzták a nagy csillárt, a biliárdasztalon harmatosan csillogtak a friss golyók. A kék hegyek mögött lassan, méltóságosan kidugta fejét a fejeramt. Fizetek, mondta. De már tudta, hogy Ányos Laci mélységes szép szemeiben is csak a mennyasszonyát szereti. Mit ér, hogy dalköltő, mit ér minden? És lassan, élvezettel megnyomta a revolver ravaszát. Ritkán hallható versenyművel kezdünk. Saverio Mercadante nevét elsősorban a 19. századi olasz opera történetéből ismerjük. Pályája elején azonban különösen szívesen írt fuvolára. 1814 és 20 között 7 fuvola versenyt komponált. Az 1816-ban keletkezett negyedik G-dur versenymű három tétele a nyitó Allegro maestoso ünnepélyességétől a Largo Espressivo éneklő hangján át a Polacca Brillante virtuóz lendületéig vezet. Patrick Galloa fuvolázik, közreműködik a Sinfonia Finlandia íveszküle.

Patrick Galloa fuvola művész és a Sinfonia Finlandia Jyväskylä előadásában csendült fel Saverio Mercadante negyedik G-dur fuvola versenye. 2026-ban, és reméljük még tovább is, minden hangfogóban hallhatnak egy-egy művet zeneszerzőnő tollából. Hildegard von Bingen a 12. század egyik legsokoldalúbb alkotója volt, bencés apátnő, misztikus író, természettudományos művek szerzője, és a középkor első, név szerint is ismert női komponistája. A Caritas Abundat, a teremtett világot átjáró isteni szeretetet énekli meg. A Lyra Rising című bemutatkozó albumán Nancy Grundahl feldolgozása Hildegard latin dallamát angol nyelvű sorokkal kapcsolja össze. A hattagú amerikai női énekegyüttes a művet a cappella szólaltatja meg.

Hildegard von Bingen Caritas Abundat című éneke hangzott el a Líra énekegyüttes előadásában. Giuseppe Antonio Brescianello zenéjével folytatjuk. Az Itáliából származó hegedűs és komponista pályájának nagy részét német földön töltötte, 1716-tól Stuttgartban működött. A német területeken az elsők között művelte az olasz nyitányból kibontakozó szimfónia műfaját. Az Opus 1-es koncertok és szimfóniák Brescianello egyetlen nyomtatásban megjelent gyűjteményét alkotják. A hatodik darab C-dur vonósokat és kontinuót foglalkoztató szimfónia. A La Serenissima együttes hangversenymestere Adrian Chandler.

Giuseppe Antonio Brescianello Opus 1 numero 6-os C-dur szimfóniáját a La Serenissima együttese adta elő Adrian Chandler vezetésével. Erkel Ferenc bánkbányának harmadik felvonásából következik a Tiszaparti jelenet részlete. A tragédia végkifejletében Bánk a megbomlott elméjű Melindával találkozik. Az opera személyes drámája itt a folyópart baljós képével fonódik össze. Melinda szerepét Kolonics Klára, Bánkét Sándor Csaba énekli, a Hungarian Studio Choir and Orchestra-t Dinyés Dániel vezényli.

Erkel Ferenc bánkbányának harmadik felvonásából hangzott el részlet a tiszaparti jelenetből. Kolonics Klárát és Sándor Csabát hallottuk énekelni, a Hungarian Studio Choir and Orchestra élén Díny és Dániel állt. Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertántéja lesz a következő muzsikánk, Hoboken jegyzékszáma 105. Steven Isserlis játszik cellón, Marieke Blankenstein hegedűn, Douglas Boyd oboán, Matthew Wilkie fagotton. Az Európai Kamara Zenekart Roger Norrington dirigálja.

0: Elhangzott Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertantéja, a cselló szólót Steven Iserlis, a hegedű szólót Marieke Blankenstein, az oboát Douglas Boyd, a fagottot Matthew Wilkie játszotta, az Európai Kamarazenekar karmestere Roger Norrington volt.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Daniel Lozakovics és Alain Mercier Lost to the World című albumához térünk vissza. Gabriel Fauré 1877-ben komponálta az Après un rêve, vagyis Álom után című dalt Romain Bussin költeményére. A versben az álmodó a kedvesével átélt, fénybe emelkedő találkozásból ébred vissza a valóságba, majd hiába vágyik az éjszaka csalóka boldogsága után. Az eredetileg énekhangra és zongorára írt dallamot Pablo Casals Gordonka átirata tette a vonós repertoár részévé, ezen alapul a lemez hegedű zongora változata is. Daniel Lozakovics hegedül, Alain Mercier zongorázik.

az álom után. Daniel Lozakovics játszott hegedűn, Le Mercier zongorán. Franz Schubert 6. C-dur szimfóniája következik, Deutsch jegyzékszáma 589. A bécsi filharmonikus zenekart Kertész István vezényli.

A Kertész István vezette bécsi filharmonikusok előadásában hangzott el Franz Schubert 6. C-dur szimfóniája. Újra a Versailles születése című album következik, Guillaume Buzignac Dum Silentium Apparuit című motettája a karácsonyi éjszaka csöndjéből indítja a betlehemi történetet. A szólista elbeszélő mondataira a kórus válaszol, majd az angyalok és a pásztorok párbeszéde szinte színpadi jelenetté alakítja a motettát. A mű záró szakasza a bibliai történetet a 17. századi francia udvar jelenével kapcsolja össze. A pápa a király és Henrik herceg számára kér oltalmat. Így fonódik össze a karácsonyi áhítat, az uralkodói reprezentáció és a korszak vallás politikája. Közreműködik a Versailles királyi opera kórusa, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkara, valamint a Consort Musica Vera, a karmester Jean-Baptiste Nicolas.

Guillaume Busignac Dum Silentium Apparuit című motettája hangzott el a Versailles Király Opera kórusa, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkara, valamint a Consort Musica Vera előadásában Jean-Baptiste Nicolas vezényletével. Émile Waldteufel nevét elsősorban elegáns zenekari keringői őrzik, most azonban egy ritkán hallható zongora darabja következik. A Virágok Madame Madeleine Le Maire-nek, a századforduló párizsi társaság életének nevezetes alakját szólítja meg. Madeleine Le Maire festőként különösen rózsáiról és virágcsendéleteiről volt ismert, szalonjában pedig írók, zenészek és arisztokraták találkoztak. A zongoránál Dominique Maille.

Emil Waldteufel Virágok Madeleine Le Maire-nek című művét Dominik May játszott a zongorán. Weiner Leo 1938-ban komponálta a Pastorál, Fantázia és Fúga című vonós zenekari művet. Az Opus 23-as darab Weiner idilli, neoklasszikus alkotói korszakának egyik lezárása, a barokkos műfaj címet gazdag, késő romantikus dallamossággal és áttetsző vonós hangzással kapcsolja össze. A Weiner 100 kamara szimfonikusokat Varga Tibor vezényli.

Weiner Leó opus 23-as műve hangzott el, a Pastorál, Fantázia és Fúga. A Weiner Száz Kamara szimfonikusokat Varga Tibor dirigálta. Ignác József Pleyel zenéje egykor rendkívül népszerű volt Európában. Haydn tanítványaként indult, majd Strasbourgban és Londonban aratott sikert, később pedig Párizsban zenemű kiadót, végül a nevét máig őrző zongora gyárat alapított. Az 1803 táján keletkezett C-dur szimfónia 4 részes felépítése a klasszikus hagyományt követi, lassú bevezetéssel kibontakozó allegro, éneklő adagio, menuett és élénk finálé váltja egymást. A London Mozart Players-t Matthias Bamert vezényli.

A Matthias Bámert vezette London Mozart Players együttes előadásában hangzott el Ignác József Pleyel opusz 66-os C-dur szimfóniája. Ismét a Lost to the World című lemezújdonságból választottunk egy darabot. Szergej Rachmaninov 1902-ben írt opusz 21-es dalciklusának 7. darabja az Itt jó, Zdjesz harasho. Glafira Galina verse a természet csöndjében megtalált békéről szól. Felhők, folyó, virágzó mező és a szeretett társ közelsége alkotja a bensőséges tájképet. Az énekszólamot ezen a felvételen a hegedű veszi át. Daniel Lozakovics hegedül, a Le Mercier zongorázik.

Szergej Rachmaninov opusz 21 numeró 7-es Itt jó című dalának átiratát Daniel Ozakovics játszotta hegedűn, Alain Mercier zongorán. Johann Sebastian Bach 101. kantátája a Nimm von uns her du treuer Gott. Vedd el tőlünk, Uram, hű Isten, a nehéz büntetést. A Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra készült, és 1724. augusztus 13-án hangzott el először Lipcsében. A nap evangéliuma Jézus jeruzsálemi siralmát és a templom megtisztítását beszéli el. A héttételes korálkantáta Martin Moller 1584-ben írt bűnbánati énekére épül. Dallama a Vater unser im Himmelreich korálé. A szöveg a közelgő büntetés elhárításáért könyörög, ezért a mű hangja szokatlanul komor és szigorú. A nyitókórusban a kornett és három harsona a korál dallamot erősíti, az oboák, vonósok és énekes szólamok pedig sűrű ellenpontban jelenítik meg a fenyegetést és a könyörgést. A szólisták Caroline Stem, szoprán, Michael Chance, kontratenor, Paul Agnew, tenor, valamint Klaus Mertens, basszus. Az amsterdami barokk kórus és zenekart Ton Koopman vezényli.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 101. kantátája, a Nymphon uns Herr du treuer Gott. Szólót énekelt Caroline Stemm, Michael Chance, Paul Agnew és Klaus Agnew és Klaus Mertens. Az amsterdami barokk kórus és zenekar élén

E.T. a Hoffmann E-dur Grand triója a Beethoven trió Ravensburg előadásában csendült fel. A Versailles születése mai második részlete egy rövid burgundiai Brun. A Brun eredetileg francia körtánc, neve a ringó oldalirányú mozgásra utal. André Danican Philidor az udvari zenei élet hangszerese és a király zenei könyvtárának gondozója volt. Másolói munkájának köszönhetően a korábbi francia udvari repertoár számos darabja fennmaradt. Ezért a Brun de Bourgogne-t óvatosabban nem Philidor saját kompozíciójaként, hanem a nevéhez kapcsolódó gyűjteményben megőrzött táncként mutatjuk be. A Consort Musica Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényli.

Elhangzott a Brandenburg-gyöngy André Danicon Philidor gyűjteményéből. A Konzort Muzika Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényelte. A következő zenénk Liszt Ferenc Desdur balladája lesz, amelynek alcíme a Keresztes Vitéz éneke. 1848-ban született ez a mű, az ajánlás pedig Eugen von Wittgenstein hercegnek szólt. Kovács Gergely zongorázik.

Liszt Ferenc Dezdúr balladáját Kovács Gergely adta elő. Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik ámol skót szimfóniájával folytatjuk a hangfogót, opusz 56. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Ricardo Sáji vezényli.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik ámol skót szimfóniája, opus 56. A lipcsei Gewandhaus zenekara élén Ricardo Sáy állt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor. A Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Melis György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.

egy unikális együttes felvételei szólnak a Fanfár mai adásában. Köszöntöm a Fúvós zenekedvelőit, ott már Dávidot hallják. A Mnócilbreszre mondhatjuk, hogy magával ragadó, határokat nem ismerő, polgárpukkasztó, de azt, hogy unalmas, semmiképp. A műsor elején még úgymond szofisztikált darabok szólalnak meg, később már jellemzőbb lesz a humoros és az erezdel hajamat zenei stílus. Tartsanak velünk!

A No Célbrez egyike a világ legkülönlegesebb fúvós együtteseinek. Az osztrák szeptet 1992-ben alakult Bécsben, a Zeneakadémiával szemben lévő No Cél fogadóban, ahol a zenészek, mindannyian a Bécsi Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatói, rendszeres összejöveteleken kezdtek együtt muzsikálni. A formáció is erről a kocsmáról kapta a nevét. Repertoárjuk határtalanul széles. Klasszikus zene, jazz, népdal, operett, popzene, és folytathatnám, tényleg mindenféle muzsika helyet kap műsoraikban. Mindenhez páratlan virtuózitás és sajátos osztrák humor társul, nem véletlenül emlegetik őket a zenei világ Monty Pythonjaiként. A No Célbrez évente több mint 100 koncertet ad a világ minden táján, és fellépéseik szinte kivétel nélkül telt ház előtt zajlanak. Bécstől Tókión át New Yorkig. Jindrich Pravecek Mladost Radost című darabja szól a No Célbrez feldolgozásában és előadásában.

A Mladost Radost című darabot hallottuk. A Mnócélberes zenéje igen szélsőséges, mint említettem, gyakran karikíroz ki stílusokat vagy hétköznapi szituációkat. Az együttes előadásai valódi zenés színházi élményt nyújtanak. A 7 muzsikus, 3 trombita, 3 harsona és 1 tuba hangszeres virtuózitását látványos színpadi jelenetekkel, bohózattal és vokális betétekkel ötvözi, vagy akár elektronikával, mint azt mindjárt halljuk. 2001 óta Bernd Jesek rendezővel dolgoznak együtt, akivel olyan jelentős produkciókat hoztak létre, mint a Ragazzi, az előző és a következő darab erről az albumról való, vagy a Trójai hajó, utóbbiról ejtek majd még szót. Az együttes 2006-ban elnyerte a tekintélyes Salzburger Stier Kabaré Fesztivál díját, és jelölést kapott az Amadeus Osztrák Zenei díjra is. Hangozzon el a tagság név szerint: Thomas Gans, Robert Rother, Roman Rindberger, trombita és szárnykürt, Kis Zoltán, Gerhard Füssl, Leonard Paul, harsona, illetve basszus trombita, Albert Wieder, tuba. Hallgassuk most a Les Humphreys és Patrick M. Williams által írott Bistepet Franz című darabot Leonard Paul átdolgozásában. A cím jelentése: megőrültél, Franz?

Az előző darab, a Bis Tepet Franz, azt gondolom megmutatta, hogy nem mindennapi együttesről van szó. A Mnócil Bressz leghíresebb színpadi produkciói közül kettő máig az együttes névjegyének számít. A Seven, vagyis a hetes, a szeptet szellemes önarcképe. Hét tematikus jelenetből felépülő produkció, amelyet a Bécsi Koncerthouse-ban rögzítettek, és amelyben a hét halálos bűn adja a zene dramaturgiai keretét. A műsor során a klasszikus zenétől a jazzen és az opera áriákon át a popig minden műfaj megjelenik. Mindezt pantomimmel, akrobatikus mozdulatokkal és fergeteges humorral fűszerezve. Az együttes egyébként előadásain kottát sohasem használ, ami önmagában is kivételes teljesítmény, egy ilyen szerteágazó és nem utolsó sorban nagy terjedelmű, egész estés produkciók esetén. A másik projektjük a Das Gelbe vom Ei, vagyis a tojás sárgája, a Sevennel szemben egy összefoglaló válogatás jellegű koncertfilm, amely az együttes legjobb jeleneteit, leglátványosabb pillanatait vonultatja fel, köztük olyan számokat, mint a furujákon előadott Mad Flute, őrült fuvala, ahol a tagok az orrukon keresztül játszanak. Hát, a Mnócil Bressz bizonyítja, hogy a komoly zene és a humor nem zárja ki egymást. Sőt, együtt valami egészen kivételeset hozhat létre. Most azonban nem az orrfurujákat, hanem a beszédes című Hungarische Schnapsodit hallgatjuk meg. Magyar rapszódia és a pálinka ötvözete, pardon, főzete ez, melyben az együttes magyar hasonló művésze Kis Zoltán a főszereplő. Parádés alakítás lesz még így rádión keresztül is, ezt megígérhetem. A Mnócil Bressz játszik.

Leonard Paul darabját, a Hungarische Schnapsodie-t hallottuk. A Mnócil Bressz eddigi legambíciózusabb vállalkozása kétségtelenül a Das Trojanische Boot, vagyis a Trójai Hajó című produkció. Az együttes Bernd Jesek rendezővel közösen alkotta meg a részfúvós operettet, mert hogy ez egy operett, melyet 2005-ben mutattak be a németországi Ruhr Triennale fesztiválon. A szatirikus darab a trójai faló mítoszát meséli újra, modern és szeszélyes formában, lendlereket, népszerű dalokat felhasználva, részfúvós köntösbe öltöztetve, persze koreográfiával. A hét muzsikus az összes zenei szólamot és színészi szerepet maga játssza el. Nem véletlen, hogy a bécsi Burgtheaterben, a berlini Komische Operben és a düsseldorfi Schauspielhausban is sokáig játszották a produkciót. A Der Spiegel, a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a Süddeutsche Zeitung egyaránt elragadtatással méltatta a Trójai Hajót. Most is egy sokrétű szám következik, melyben a We Build This City, a Girls Just Want to Have Fun, a Sweet Dreams és az Every Breath You Take című világhírű popszámokat fedezhetjük fel a Mnócil Bressz tolmácsolásában.

pop kavalkádot hallottunk a No Cil Bress előadásában, és maradunk a könnyed műfajnál, egy a fúvós zenekarok, vagy Dixit előszeretettel játszó formációk által minden bizonnyal jól ismert darab, a Tiger Rag következik. Nick LaRocca a zeneszerző, de mint eddig ma minden alkalommal, a No Cil Bress ezt a számot is jócskán saját képére formálta. Halljuk a Tiger Rag-et!

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai adásban egy kivételes együttes, a Mnócél Bressz felvételeiből válogattam. Remélem, jól szórakoztak. A tagok Thomas Gans, Robert Rother, Roman Rindberger, trombita és szánykürt, Kis Zoltán, Gerhard Füssl, Leonard Paul, harsona, illetve basszus trombita, Albert Wieder, tuba. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2026. május 10-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenész házaspárok vagy Zenei házaspárok sorozat mai adásában vendégeink jóvoltából egy olyan módszerrel ismerkedünk meg, amelyet szerte a világon és egyre gyakrabban itthon is alkalmaznak a zenészek, de nem csak nekik, valójában bárkinek segíthet. Az Alexander technikáról van szó, ami segít visszaállítani a mozgás szabadságát és csökkenteni a felesleges feszültségeket a testben. Frederik Matthias Alexander, ausztrál előadó művész fejlesztette ki a módszert. Ő elsősorban önmagán akart segíteni, hogy legyőzze lámpalázát és az ebből következő légzési nehézségeit és beszéd problémáit. Végül rájött, mi a megoldás, hogyan oldhatja izmai merevségét és készítheti fel testét a feladataira. Egészsége olyan mértékben javult, hogy barátai és több korábban felkeresett orvos rábeszélték, adja tovább másoknak is, amit megtanult. Alexander Londonban és Amerikában nyitotta meg iskoláit, és elkezdődhetett a tanárképzés. A korabeli orvostudomány is elismerte a módszer újdonságát és jelentőségét. Mai műsorunk vendége Kepes Júlia, Alexander technika tanár, testtudatoktató, és férje Fasang László lisztdíjas orgonaművész, akikkel röviden beszélgettünk már a módszerről a tavaszi MÜPA maratonon, de a mai műsorban bővebben mesélnek tapasztalataikról és szakmai életük tükrében önmagukról is.
3: Én 20 éves koromban kezdtem el tanulni az Alexander technikát, és eredetileg egyáltalán nem azzal a céllal, hogy ezt továbbadjam az embereknek, hanem én magam táncoltam sokáig, gyerekkoromtól, kamaszkoromig, és zenével foglalkoztam, énekesként indultam, és nagyon hamar lett olyan mozgásszervi sérülésem, ami miatt abba kellett hagynom a táncolást mindenképpen. És aztán, amikor az Alexander technikával találkoztam, akkor gyakorlatilag hónapok leforgása alatt teljesen világossá vált számomra, hogy na megvan a hiányzó láncszem, ami valahogyan azt az addig kevésbé megfogalmazott igényemet, de akkor úgy hirtelen rávilágított, hogy hát igen, ez volt a probléma, hogy én mindig így szétszedtem saját magamat ezekben a folyamatokban, a testi sérüléseimet úgy kezeltem, minthogyha az tényleg csak egy ilyen mechanikai történet lenne, hogyha mondjuk a hangképzéssel kapcsolatos nehézségeim voltak, akkor azokat is mindenképpen egy technikai nehézségként szemléltem, és pár hét leforgása alatt az Alexander technika rávilágított arra, hogy ez mennyire egy holisztikus folyamat, hogy az ember az egy pszichofizikai egység, amit nem lehet részekre szedni, és hát tényleg gyakorlatilag szerelmes lettem ebbe a módszerbe, és így indultam el az utamon, és aztán hát én 6 évig tanultam ezt nappali képzésben Magyarországon, és aztán Los Angelesben, végül ott diplomáztam, és aztán 2001-ben költöztem haza Magyarországra, és azóta tanítok, főleg az előadó művészképzésben, de egyébként nem csak, mert ez egy olyan módszer, ami borzasztóan sokat tud segíteni bárkinek, aki szeretné saját magát egy kicsit összetettebben és mélyebben megismerni, és azt a fajta önreflexiót megtanulni, ami tulajdonképpen egy ilyen hétköznapi mindfulness állapot, ami nem a jóga ashramban történik, vagy nem egy elvonuláson, kiragadva a hétköznapokból, hanem egy olyan mentális állapot, vagy egy folyamat, amit meg tudsz tanulni bármiben kamatoztatni, ami neked fontos az életedben. Neked?
4: Én már 46 éves voltam, amikor megkerestem a Julit, és elkezdtem Alexander órákra járni. Azt tapasztaltam, hogy rendszeres gyakorlásnál, tehát amikor minden nap több órát ültem a hangszernél, akkor utána mindig fájt a hátam, meg a nyakam, és nem tudtam megoldani ezt a problémát. Ugye korábban nekem azért az volt a saját magamról alkotott képem, hogy alapvetően nincsenek nagyon technikai problémáim, elég jól ismerem, hogy hogy kell egy az orgonán tevékenykedni. Nagyon sok koncertet adtam, mert egy elég hosszú karrier volt magam mögött, és itt pedig úgy gondoltam, hogy itt jó lenne egy segítséget igénybe venni, és nagyon megdöbbentő volt, hogy amikor ezzel a meggyőződéssel, hogy hát én azért alapvetően csak valamit így igazítani kéne, vagy nem tudom én mire gondoltam, akkor játszottam az első órán, és körülbelül 20 másodperc múlva mondta Juli, hogy az lenne a csoda, hogyha nem fájna semmi. Készül kis fotó, vagy több fotó, videó felvétel, és akkor én is rögtön szembesülök vele, hogy hoppá. Egyáltalán nem az volt a belső képem magamról, mint amit a fotók visszaigazoltak. És aztán azzal szembesültem, hogy ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, aminek nagyon sok része van, mert nem arról szól, hogy akkor most húzd ki magad, vagy most akkor javítsd meg a testtartásodat, hanem pont arra világít rá, ahogy itt Júli is mondott, hogy az ember egy pszichofizikai egység, és a gondolatoknak, nem csak azoknak a gondolatoknak, amit gyakorlás vagy zenélés közben gyárt le az ember saját magának, hanem minden gondolatnak köze van ahhoz, hogy van a saját testében. És eközben a tanulási folyamat közben meg lehet tanulni azt, hogy az ember a lehető leghatékonyabban használja a testét, tehát ismerje meg a testének a működését, és tanulja meg újra nem csinálni azokat a fölösleges feszültségeket keltő dolgokat, illetve az ezeket előidéző gondolatokat.
2: A műsorban, noha lesz majd egy kivétel, beszélgetés közben Fasang László felvételeit hallgatjuk, az orgona hangja kíséri a szavakat. Fasang László improvizációját halljuk most a Veni Redemptor Gentium karácsonyi vecsernyére a Ceglédi Evangélikus Templom orgonáján.

0: Vajon az, hogy az ember az élete közepén jön rá egy ilyen segítségkérés vágyra, ahogy mondod, hogy már 40 éves elmúlt el bőven, ez mindenféleképpen lelki eredetű? Tehát tényleg nem arról van szó, hogy rossz a tartásod. Ezt azért kérdezem, mert én erről az Alexandra technikáról Rivka Golani Brácsa művésztől hallottam először, aki azt mondta, hogy egy magyar származású brácsa tanára volt, ő Londonból vitte Izraelbe ezt az Alexander technikát, és minden növendékét eleve így tanította. De tulajdonképpen már akkor is, amikor még semmilyen problémát nem látott, és Rivka esetében például azért volt fontos, mert ott van a brácsa, ez a viszonylag nagy vonós hangszer, ő meg egy olyan picike nő, tényleg nagyon pici törékeny, és azt mondta, hogy ennek a technikának segítségével tanulta meg a teljes testét használni, hogy elbírja a hangszert, hogy kezelni tudja, és hogy fölény tudja kezelni, és szólista lehessen. Tehát ő még nem jutott el odáig, hogy pszichés problémák okozzák a nehézségeket, egész egyszerűen a méreteiből adódóan tanulhatta
1: hát,
0: ezt.
1: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy szóval a pszichés probléma, talán a probléma az nem a legtalálóbb kifejezés, mert hogy ezek nem feltétlenül olyan problémák, tehát hogy mondjuk az én praxisomban vannak olyanok, akiknek egészen extrém lámpalázuk van, pánik betegségbe csapó lámpalázuk van a színpadon, vagy mondjuk más tényleg mentális eredetű nehézségük, ami nyilván egyértelműen kihat a testi működésre, hiszen amikor az ember egy ilyen üs vagy fuss állapotban van, akkor az izomzata sokkal tónusosabb, a légzése sokkal felszínesebb, tehát hogy vannak egyszerűen neurológiai sajátosságai ennek az állapotnak, és egyszerűen ilyenkor sokkal kevésbé kontrollálható a test, úgy, ahogy azt mondjuk a zene megkövetelni. De hogy itt nem kell ennyire feltétlenül extrém mentális nehézségre gondolni, hanem egyszerűen csak annyi, hogyha valaki például van egy olyan megélése, egy olyan hiedelme magáról, hogy mondjuk az ő esetében, hogy ez a kicsiség, ez egy hátrány ezzel a hangszerrel, akkor az már nagyon sokszor untig elég arra, hogy extra feszültségeket termeljen, és így módon szétválaszthatatlan a kogníció, a tudati tartalom, és hogy itt nem feltétlenül ilyen traumákról van szó. Nyilván olyan is van, sajnos nagyon sok olyan van, akinek ugye a zenéléssel kapcsolatban egészen súlyos traumái vannak, de nem kell, hogy ez legyen, és hogy ez borzasztó fontos, hogy abban a pillanatban egyébként nagyon sok helyen a világban az előadó művészképzés szerves része majdnem minden nagyobb akadémián vagy kötelező, vagy melegen ajánlott az Alexander technika elsajátítása, nem csak a zenész képzésben, hanem a színész és táncos képzésben ugyanúgy. És hogy ennek a lényege az az végül is úgy is lefordíthatjuk, hogy az önismeret, az önreflexió, ami nélkül nincsen előadó művészet, ami nélkül csak igazi, mély tartalom nélküli, nem tudom, utánzás van. De egy előadó művésznek minden szempontból nélkülözhetetlen ezt az önreflexiót elsajátítania, és egyébként pont a Lacival erről sokat beszélgettünk, hogy igazából az önreflexió az, aminek a kapcsán az ember képes arra, hogy saját magát fejlessze egy idő után, és hogy végül is ezt tanítja meg az Alexander technika.
0: A magyar brácsa tanár, akinek Rivka Golani nagyon sokat köszönhet, és akiről a fiát is elnevezte, Pártos Ödön, a Tel Avivi Zeneakadémia igazgatója és brácsa tanára volt, és Izrael egyik legfontosabb zeneszerzőjeként is tisztelték. Yiskor című darabját halljuk most, Rivka Golani brácsán Kollár Zsuzsa zongorán játszik.

0: Műsorunk vendége Kepes Júlia Alexander Technika tanár, testtudatoktató és férje Fassang László orgonaművész, akik az Alexander Technika tanításáról és gyakorlati alkalmazásáról beszélnek, de közben egy kicsit őket is megismerjük.
1: Ez, Laci, a te esetedben azért

0: egy nagyon fontos mérföldkő volt, és hát így utólag látom magamat, hogy onnantól kezdve, hogy az egyik nap az ember még csak voltam valaki, Fasang László, aki indult egy versenyen, és akkor másnap pedig már egy ilyen versenygyőztes lettem, ami óhatatlanul belerakott egy dobozba, egy másik dobozba. Végül is alapvetően ugyanaz az ember voltam még előtte való nap is, meg utána. És emiatt ugye az általam feltételezett külső elvárások, illetve a saját magam felé való elvárások, azok azért nagyon más helyre kerültek. És ugye nyilván voltak olyan helyzetek, ahol úgy gondoltam, hogy tényleg ennek meg tudtam felelni, de talán azt mondhatnám, hogy több volt az olyan élmény, ahol azt gondoltam, hogy hát ez nem elég jó ahhoz, mint amit mondjuk ez a cím jelent, vagy ez a belső vágy, hogy milyen szinten tudjak egy koncertet eljátszani. És amikor ez a feszültség tulajdonképpen nem korlátozódik a koncertekre, hanem a gyakorlásokat is, meg ugye az egész életet így áthatja. Ez például egy nagyon fontos felismerés, legalábbis így utólag, hogy az előadó művészetben nagyon-nagyon fontos ezzel foglalkozni, hogy az ember tényleg felismerje az igazi belső késztetéseit, és azokat a sokszor teljesen téves képzetekből jövő gondolatokat, amit tulajdonképpen minden pillanatban újra és újra legyárt magának, de nem veszi észre, hogy egy olyan körforgásba kerül, amiből szerintem, hogyha nincs egy valami nagyon külső, objektív támpont, akkor nem lehet igazából kikerülni. Nekem ez volt ugye így fogalmaztatta is, hogy egy ilyen segítségkérés. Van egy pont, amikor az ember eljut egy felismeréshez, hogy máshogy szeretném csinálni, és ahhoz egyszerűen csak tényleg annyit kell, hogy egyszer most ne azon az ajtón menjél be, hanem van egy másik ajtó, és azon is be lehet menni. És amikor az ember a körforgásban van, akkor egy ideig nem is veszi észre, hogy van másik ajtó, és csak azon megy, amit megszokott. És ez most tényleg minden szinten így van. Tehát ugyanazokat a köröket a napi rutinba, vagy a gyakorlási rutinba, vagy a koncert rutinba le lehet futni újra és újra. És az Alexander technikának van egy nagyon fontos eleme, ez a stoppadás. Tehát, hogy tudatosan egy alapelv, igen. Hogy egyszerűen tanuld meg azt, hogy állj meg, és vedd észre,
1: hogy a megszokást.
0: Igen. Tehát vedd észre, hogy most megint ugyanazon az ajtón akarnál megint bemenni, de van egy másik lehetőség, és erre épül a tanulás.
2: Na most erre hogyan lehet rávezetni zenészeket? Mert nyilván, ha valaki ezen az ajtón már bekopog, magyarul eljut hozzád, Juli, nyilván nyitott, vagy legalábbis kíváncsi arra, hogy te mit tudsz adni neki. Na de hát akkor se egyszerű.
1: Azért az biztos, hogy van, amit előbb kérdeztél, hogy azért a legtöbb zenész, vagy a legtöbb ember általában akkor kér segítséget, amikor már valami akkora mondjuk mozgásszervi probléma van, vagy akkora mentális probléma van, ami effektíve meggátolja a szakmája gyakorlását. Egy extrém inhüvelygyulladás, egy befagyott válszindróma volt már 5 orvosnál, 3 manuálterapeutánál, kicsit jobb lett, aztán megint elkezdte használni a hangszert, és megint elromlott. Vagy ugyanez ugye a mentális nehézségekkel. És hát ugye az a tapasztalatom, meg hát nem csak nekem, minden Alexander tanárnak, és egyébként nem csak az Alexander tanároknak, hanem bármilyen segítő szakmában dolgozóknak, terapeutáknak, hogy igazából változást akkor lehet elérni, hogyha az ember, aki eljön hozzám, szeretne változni. Meg tudom természetesen tanítani átlag intellektuális képességekkel bíró embereknek pár óra alatt, hogy tud jobb helyen ülni a fenekén, vagy honnan tudja hatékonyabban mozgatni a karját. De az, hogy abból hogy lesz igazából változás az attitűd szintjén, és azt hiszem, hogy ez egy kulcsfogalom ebben az egészben, az egy hosszabb folyamat, egyébként nem annyira hosszú, általában mondjuk egy éves tanulási folyamat, de hogy itt az attitűd az úgy forr össze a testhasználattal, hogyha mondjuk, amit a Laci mondott előbb, tök jó példát, tehát hogyha mondjuk nekem van magamról egy olyan képem, hogy tőlem azt várja mindenki, hogy én mindig hanghiba nélkül játszak minden helyzetben, és mindig a csúcsformámban legyek, hiszen én a Sartre győztes Fasang László vagyok, akkor ez egy attitűddé forr össze, és ez a perfekcionista kicsit ilyen imposztor, szindrómás attitűd, ezt nem lesz leválasztva

megtudható a zenei jelenlétről. És hogy így jön az össze, hogy ez a folyamat, ez a fajta önreflexió, tanulás, ez a fajta tudatos másik ajtón bemenésnek a képessége, én úgy szoktam ezt mondani, hogy a választás lehetőségének a képessége, ez nagyon-nagyon hamar, gyakorlatilag azonnali hatállyal, elképesztő mértékben hatással van a zenérésre, és ezen keresztül a zenére.

0: Az előző felvétel a zenével is Chartres városába kalauzolt bennünket, hiszen a Chartres Notre-Dame székesegyház nagy orgonáján játszotta Fasang László, Jean Alain, Agnija Vista két tánca című művét. Amikor valaki ott van nálad, most nem feltétlen Laci, de akár ő is maradhat a példánk, azon túl, hogy kell egy első fél óra, óra, amíg átlátod, hogy miről is van szó, és mivel kell kezdened, általában egyetlen lehet-e ilyenről beszélni, általában meg lehet-e határozni, hogy a lelki segítségre van nagyobb szükség, vagy a fizikaira, tehát konkrétan a test állítgatására és lazítására?
1: Én úgy szoktam kezdeni ezt a folyamatot, hogy az első órán felveszek egy elég alapos anamnézist, ahol mindenfélét átbeszélünk. Hát ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy ezt így külön választjuk, hanem az egész folyamat tulajdonképpen arról szól, amit szintén előbb a Laci tök jól megfogalmazott, hogy egyszerűen tudatosítjuk azokat a sok esetben téves hiedelmeket a működésünkkel kapcsolatban, amik akadályként jelennek meg a rendszerben, és ezek a téves hiedelmek, ezek lehetnek testi meggyőződések, egy egészen mondjuk hétköznapi példa, hogy a csípő ízületemről azt gondolom, hogy az ez a felső, itt a hasam oldalában kiálló kis szúrós valami, és az nem a csípő ízületem, az a első felső csípő tövisnek nevezett csont, csücske. Hogyha én onnan szeretném hajtogatni magam mondjuk a leülés folyamatában, akkor az nyilvánvalóan tévútra fog engem vezetni. Az ilyen anatómiai térkép tulajdonképpen a térképünknek az újraírása is a folyamatnak az egyik fontos része, de ugyanúgy magunkkal kapcsolatban egy csomó téves mentális meggyőződésnek a része, például, hogy nekem Fasang László Chartres győztesként mindig, minden helyzetben, hanghiba nélkül kell játszanom, mert ha nem, akkor ott, és akkor nem tudjuk, mi lesz. Nyilván én nem vagyok pszichoanalitikus, vagy nem vagyok pszichológus, és nem a lélek mély bugyraiban vájkálok egy ilyen folyamatban, de a lelki részt azt úgy érintjük, hogy nyilvánvalóan mindenki tel is tele van ezekkel a hamis meggyőződésekkel, és az Alexander technika folyamata közben ezekre eléggé hamar és organikus módon fény derül.
0: Még egy felvételen hallgassuk a Chartres Notre-Dame székesegyház nagy orgonáját. Fasang László Louis Vierne második orgonaszimfóniájának szkercóját játssza.

0: Na most anélkül, amit már az előbb is említettem, hogy anélkül, hogy nagyon erősen próbálnánk a magánéletetek ajtaját nyitogatni, ha már ajtókról beszéltünk, de mégiscsak ugye sokszor tapasztaljuk azt, és szokták is mondani művészek, hogy azért két művésznek együtt élni az nem mindig olyan egyszerű feladat. Mi van a ti esetetekben, amikor az egyik mindig megláthatja, hogyha a másikban több a feszültség hát a kelleténél?
1: Mi úgy ismerkedtünk meg, igen, hogy a Laci az én tanítványom volt, ugye ezt azért említjük meg.
2: Hát igen, van folyamatos visszajelzés.
1: Az Alexander rendőrség.
2: Igen, Alexander rendőrség az sokszor megszólal.
0: De ezt igényled is, Laci?
2: Szerintem jó, hogyha ez van. De ugye nagyon sokszor a tanulási folyamatnak van egy olyan része, amikor azt tapasztaltam, eljutottam oda, hogy tényleg abszolút észreveszem, hogy például ma is fogmosás közben arra gondoltam, hogy nem kell fölhúzni hozzá a vállamat, hogy a fogkefét berakjam a számba. Tehát ez így eszembe jutott, rögtön éreztem, vagy jön egy ilyen gondolat, hogy előrevetitek valamit a jövőbe, valami, mit tudom, feladatot, vagy valamit, amit kicsit stresszel engem, és akkor már érzem a feszültséget, vagy a fájdalmat a hátamba, vagy a vállamba is, és akkor rájövök arra, hogy 2 perc semmi fájdalmat nem éreztem, semmi feszültséget, most pedig egyszer csak valami miatt lett, és akkor így próbálok egy kicsit visszamenni pár lépést így az időbe, hogy akkor mi idézte ezt elő. Ja, persze, tehát arra gondoltam, arra a helyzetre, amitől tulajdonképpen baromira félek, hogy akkor is mi lesz, és akkor ezek így egyik jönnek. Talán a legfontosabb az a felelősségvállalás, tehát hogy te vagy felelős, és nem lehet azt mondani, hogy hát akkor te kijártad az iskolát, mindent megtanított, és akkor onnantól már működhet. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy az ember hogy ne keseredjen el, hogy hű, pedig már mióta járok, sőt, még a feleségem az Alexander tanár, aki mindig figyelmeztet, és még mindig előfordul, hogy mit
1: hogy
2: tudom
1: lehet, én, hogy Alexander igen. Tanár férje fölhúzza a vállát fogmosás.
2: Vagy
1: közben.
2: Hogy még mindig van, hogy gyakorlás után fájdalmat érzek, mert van ilyen. Csak legalább egyre jobban értem azt, hogy mitől van. Már észreveszem azt, hogy hoppá, most van, és megpróbálok változtatni azon. Tehát nagyon gyakori jelenség, szerintem minden zenész tapasztalta ezt, hogy mondjuk olyan darabot vesz elő, amit akár 10-20 évvel ezelőtt játszott, és akkor azzal együtt nem csak a darab játszásának a reflexei jönnek el, hanem minden más, ami azzal kapcsolatban akkor történt. Tehát akár még a gondolatok is, hogy hát igen, itt volt az a skála, amit mindig elrontottam, vagy akkor itt mindig olyan feszültség keletkezett a testemben, amit akkor egyáltalán nem vettem észre, de most már rögtön érzékelem, hogy fáj. És akkor, hogyha az ember ezt észreveszi, akkor van lehetősége más döntéseket hozni.
1: Ez a választási lehetőség.
2: Igen, és ez a,
1: csak az önreflexión keresztül
2: lehetséges. És ez a felelősség az egészben.
0: Na most ez hogy hat visszafelé? Tehát aki Alexander technikát tanult a saját érdekében, és aztán elkezdett ezzel foglalkozni úgy, mint tanár később, és másoknak segít folyamatosan, akkor nálad, Júli, már automatikus, hogy neked nincs semmi problémád, mert azonnal felismered?
1: Hát igen, ez abszolút az van, amit a Laci mondott, hogy hát ez az önreflexió, ennek a tanulása, ennek a gyakorlása, ez egy folyamat, ami valószínűleg az életem végéig tart, és persze abszolút érzem szinten, mondhatom, hogy napi szinten a fejlődést, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen abszolút, hogy akkor én most már ezt megtanultam, és akkor itt kipukkadt a feszültség lufi, vagy a trauma lufi, vagy a fájdalom lufi, és akkor itt nekem már soha többet nem lesz feszültségem, semmi dolgom a saját működésemmel, hanem pont azt jelenti, hogy igen, vannak új területek, vannak új kihívások, azért az élet mindig gondoskodik is róla, hogy legyenek új kihívások, de hogy ezek eszközök tulajdonképpen, úgy kell elképzelni, hogy van egy szerszámos ládám, amiben mostanra azt hiszem, hogy azért rengeteg eszköz van, és eléggé megvan az a képességem, hogy ki tudjam választani azokat az eszközöket, amire éppen abban a helyzetben szükségem van. De olyan is van, hogy úgy döntök, hogy ez most nem az a helyzet, tehát hogy történhet olyan az ember életében, amikor az az adekvát reakció, mondjuk például egy gyász folyamatban, hogy én nagyon tudatosan most bezárok, és nem szeretném magamat összerendezni, nem szeretném magamat összerakni, mert az nem lenne hiteles. És egyébként ilyen helyzetekben ez is nagyon érdekes, amikor nem lenne autentikus ez a tudatos összerendezés, akkor maga az összerendezés folyamata borzasztó sok feszültséget szokott okozni, ugyanis egy diszonancia keletkezik a belső és a külső történések közepette. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk önmagán dolgozik, vagy felelősséget vállal önmagáért, és tudatosította azt, hogy nem kiszervezi a testét egy-egy probléma esetén a éppen, nem tudom, újonnan megtalált műhelybe, és éppen ott akkor kicserélik rajta az égszíjat, meg olajcserét hajtanak rajta végre, és aztán ugyanúgy önmagára figyelés nélkül fut még tovább pár tízezer kilométert, hanem felismeri azt, hogy ez az ő saját felelőssége és az ő döntése, hogy ő hogyan használja magát pszichofizikai értelemben. Onnantól kezdve azért ez nyilván egy ilyen folyamatos játék, hogy mikor mennyi kapacitásom van erre, hogy ilyen döntéseket hozzak, és hogy milyen helyzetben éppen mi az adekvát válasz.
0: Tudod-e úgy hallgatni Laci játékát, mint egyszerűen egy feleség, vagy mindenféleképpen bekapcsolódik az Alexander szakember, és Laci, tudsz-e úgy lejönni a színpadról és találkozni Julival, hogy nem azzal kezdett, hogy mit láttál?
2: Igen, tehát nem szoktam azzal kezdeni, hanem nagyon örülök, hogy találkozunk, és általában tetszik neki a koncert, és visszajelzés, az jól esik.
1: Igen. Azt hiszem, hogy talán nem Alexander technika tanár szemmel nézem, vagy füllel hallgatom Lacit, hanem szerelmes feleség füllel hallgatom. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem tűnik föl néha, tehát hogy ilyen persze van, de alapvetően azért engem a Laci kapcsán is, meg általában egyébként a zenélés kapcsán az érdekel, hogy valaki hogyan tud a folyamatban magához kapcsolódni. És azt hiszem, hogy akkor szoktam neked visszajelezni, hogy nagyon tetszett, amikor azt érzem, hogy önazonos tudtál maradni.
0: A Zenész házaspárok vagy Zenei házaspárok sorozat mai műsorában Kepes Júlia, Alexander technika tanár, testtudatoktató és férje Fasang László, lisztdíjas orgonaművész volt a vendégünk, akik az Alexander technika tanításáról és gyakorlati alkalmazásáról meséltek. Köszönöm nekik, hogy elfogadták meghívásunkat, és azt is, hogy egy kicsit életükbe is bepillanthattunk. Kérésükre Bach zenéjével búcsúzunk. Fasang László az 547-es jegyzékszámú C-dur prelúdium és fúgát játssza a Ceglédi Evangélikus templom orgonáján.

Fasang László előadásában hallottuk Bach 547-es jegyzékszámú C-dur preludium és fúgáját. Van még egy kis időnk a műsorban, hallgassunk még egy részletet Fasang László Karácsonyi látomások című lemezéről, és ezúttal a kiváló rögtönző képességéről is ismert orgonaművész improvizál, a meditációt halljuk.

0: Fasang László improvizációját hallottuk Meditáció címmel, természetesen az orgonaművész előadásában. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang műsor ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Becze Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor. A Bartók Rádióban. Virtuóz utazásra invitál minket a MÁV szimfonikus zenekar. Mediterrán hangulat, Provence napsütötte dallamvilága és tüzes ritmusok. Az éjszakákat spanyol kertekben töltjük Farkas Gábor zongora művész társaságában, az idegenvezető pedig Farkas Róbert lesz. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián, és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte. Készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztáscsökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfelújítási terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a vasútfejlesztési terv program célja 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot is. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges, a régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Híreink végén a várható időjárásról, folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Hozékura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
0: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Augusztus 15-én kezdődik a 16. Kantémus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus. A telefonvonal végén Szabó Soma, a Kantémus Vegyeskar karnagya, a fesztivál művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ugye a Kantémus Vegyeskar nemrég érkezett haza Olaszországból. 5 nap alatt 6 koncertet adtatok a Dolomitok lábánál lévő városkákban, gyönyörű templomokban. Hogyan fogadta a helyi közönség ezeket a koncerteket, Soma?
1: Hát fantasztikus élmény volt az egész turnén való rész. Egyrészt azért, mert a szervezőnk Paolo Cardenal, aki az ottani kórus szervezetnek is a, hát ha nem is az elnöke, de valami fontos pozíciót tölt be, szóval nagyon kitett magáért, és fantasztikus helyszíneket, és nagy létszámú közönségeket sikerült összeszerveznie a koncertekre, és hát meg kell mondjam szerénytelenül, hogy tényleg nagyon nagy sikerrel zajlottak az előadások, a végén mindig felállva tapsolt a közönség, meg hát teljesen ugye le voltak nyűgözve, főleg amikor ilyen körbeálltuk őket, és akkor a Bach R-t énekeltük, vagy a Kodály esti dalát, akkor mindig könyv szökött a szemekbe. Úgyhogy tényleg nagyon nagy élmény volt nekünk is az egész turné. Ráadásul ez a kedves szervező ember napközben mindig olyan zsúfolt programot szervezett össze nekünk, hogy alig győztük kapkodni a fejünket, egyik csodából a másikba estünk.
0: Ugye ebből a Bach műből hallhattak a műsor elején részletet a hallgatók, és ajánlott el még a Vegyeskartól egy Bella Máté művet, a Dies Irae-t. Ezt is énekeltétek?
1: Igen, ezt azért javaslom, mert ezzel zártuk mindig a koncertjeinket, és hát ennek ilyen kitörő sikere volt. Ez egy nagyon lendületes és ritmikus zene, ami azt hiszem, hogy mindenkinek így felpesdíti a vérét. Ráadásul dobbantani kell benne, ez eléggé erőteljes muzsika. Az első koncertünk pont egy vihar közepette zajlott, és az egész darab úgy kezdődött, hogy a koncert végén utolsó műsorszak, egy hatalmas mennydörgés rázta meg a templomot, és utána kezdtük el a Dies Irae hangjait, úgyhogy az meg különösen hátborzongató élmény lett. Úgyhogy erre emlékezve gondoltam, hogy ezt a Bella darabot szívesen megosztom a közönséggel is.
0: Mióta éneklitek ezt a Bella Máté darabot a Vegyeskarral?
1: Ez egy egészen új kompozíció, kifejezetten nekünk komponálta a szerző, és hát nagyon nagy élmény, hogy ilyen jó mű született a inspirációnkra, úgyhogy azóta is nagyon nagy szeretettel énekeljük, amikor csak tudjuk.
0: Bella Máté a Kantémus Vegyeskar számára komponálta ezt a művet, és mikor készült ez a felvétel, amit most hallunk?
1: Ez most az idei évben véglegeződött, egy ilyen szerzői lemezt állítottunk össze Bella Máté darabjaiból. Azt hiszem, hogy talán 6 kórusművet komponált most az utóbbi időben, ez mindet elénekeltük, és ebből állt össze ez a lemezanyag. Nagyon nagy élmény volt, és hát büszkék vagyunk, hogy minket bízott meg a szerző ezeknek a műveknek a rögzítésével.

0: Bella Máté Dies Irae című művéből szólt a részlet, a felvételen a Kantemus vegyeskar énekelt, vendégünk Szabó Soma vezényelt, és augusztus 15-én kezdődik a 16. Kantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál. Különleges zenei utazásra hív idén is. Ugye 16-án ünnepi nyitókoncerttel várjátok a Kodály terembe érkezőket, és indul az egyhetes nemzetközi kulturális énekhang kavalkád, ahogy olvasom a honlapotokon.
1: Igen, nagy lelkesedéssel készülünk rá, és hát a idei évben is nagyon jó kórusok érkeznek hozzánk. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen színvonalas kórus hangversenyeket hallhat majd a nyíregyházi közönség. A Csehországból érkező Gentleman Singers egy kiváló a cappella férfi együttes, akikkel már nagyon régóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és mi is szoktunk az ő általuk rendezett fesztiválra járni. Nagy örömünkre szolgál, hogy most ellátogatnak hozzánk. Aztán fiúénekkarunk Olaszországban, Veronában versenyzett, ahol nagy sikert aratott az idén, és ott találkoztunk egy horvát lánycsapattal. Ők is az énekegyüttes kategóriát képviselik, az a Contessa énekegyüttes, akik nagyon magas színvonalon énekelnek, és hát nagy lelkesedéssel elfogadták a meghívásunkat, úgyhogy ők is itt lesznek. Lengyelországból egy technikai egyetemnek a kiváló kórusa érkezik hozzánk, aki annak ellenére, hogy nem hivatásos zenészek, nagyon magas színvonalot képviselnek, legalábbis a kórus felvételeik alapján, úgyhogy lesz egy lengyel együttesünk. Moldáviából a Kantemus ifjúsági kórus lesz a vendégünk, akikről azt tudjuk, hogy azért vették fel a Kantemus nevet, mert valahol a világban egyszer a kórusvezetőjük hallott minket énekelni, és hát annyira lenyűgözte őket a Kantemus hangzása, hogy ők is Kantemus nevű énekart alapítottak Moldáviában.
0: De ez fantasztikus.
1: Most egy ilyen nagy testvér találkozó lesz Nyíregyházán.
0: Mielőtt folytatnánk a sort, hallgassuk most meg a Kantemus ifjúsági kórust Moldáviából. Egy Mizerére részlet következik, Vladimir Csolák, a zeneszerző.

0: A moldáviai Kántémus ifjúsági kórus énekelt az imént, a telefonvonal végén Szabó Soma karnagy, a 16. Kántémus Nemzetközi Kórus Fesztivál kórusait mutatjuk be, mely nemzetek kórusai érkeznek még. Említettük Csehországot, Moldáviát, Horvátországot.
1: Igen, Törökországból is érkezik hozzánk egy kórus, valamint Spanyolországból a Vox Alba női kar, és Japánból két énekkar is jön az idén, a Tokyo Kodály Choir és a Jampa kórus, akivel szintén nagyon-nagyon régi kapcsolatot ápolunk, hiszen a sok-sok japán turnénk során mindig találkoztunk velük.
0: Mi minden vár ránk Nyíregyházán a 16. Kántémus Nemzetközi Kórus Fesztiválon? A nyitó koncertek mellett azért számos más lehetőség is van.
1: Magát a fesztivált tulajdonképpen a kezdetektől fogva úgy szerveztük, ugye ez már most a 16. fesztiválunk lesz, hogy közben egy karvezetői mesterkurzus is zajlik, amire nemzetközi érdeklődés mutatkozik, már a kezdetektől

0: és hát ezeken keresztül gyakorolják, hogy egyrészt technikailag hogyan kell egy kórus előtt mozogni, másrészt, hogy hogyan kell kommunikálni egy kórussal, és hát mindezt ugye a saját bőrükön tapasztalják meg, amikor az énekesekkel szembe kerülnek.
1: A mesterkurzus helyszíne a Kodály terem.
0: A mesterkurzus helyszíne vagy a Kodályterem, vagy a próbatermünk itt az iskola épületében. Ugye szerencsések vagyunk, mert ez az épület 2000-ben a mi igényeink szerint épült, úgyhogy hangversenytermen kívül egy kiváló énekkari próbaterem is rendelkezésre áll. És hát azt gondolom, hogy ez egy olyan adottsága ennek a fesztiválnak, ami nagyon ritka nemzetközi viszonylatban is, hogy minden ennyire kompaktul együtt legyen, ami ennyire kiszolgálja a fesztivál résztvevőknek minden igényét.

0: Ugye lesz a Kossuth téren folklórest, megyejáró, templomi hangversenyek, ez mind hagyomány.
1: Igen, igen. Az évek során kikristályosodott az, hogy mik azok a programok, amik nagyon jól működnek, és mik voltak olyan kísérleteink, amiket végül is nem muszáj erőltetni. Azt hiszem, hogy a megyejárásnak mindig nagyon örül az ottani közönség, tehát most is lesz Vállalajon, Tiszadadán, Nagyecseden templomi hangverseny, amit nagy szeretettel várnak az ottani szervezők. És hát ezen kívül ez a folklórest, amiről beszéltünk, ez meg úgy tűnik, hogy a nyíregyháziaknak már egy ilyen állandó programjává vált, hogy ilyenkor megtelik a Kossuth tér, Nyíregyháza főtere érdeklődőkkel, és hát mindenki nagyon nagy lelkesedéssel fogadja különböző nemzetek hagyományos folklór darabjait, amik ott az augusztusi estében betöltik a főtér akusztikáját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kedves esemény, bár tudom magamról, hogy kórusként nem a legszerencsésebb szabad téren énekelni. Ott az énekkar mindig ki van szolgáltatva a technikai adottságoknak, hogy ott a hangosítás hogy áll össze. Tehát ezt megpróbáljuk a lehető legmagasabb színvonalon megoldani. Erre is külön próba van, és aztán minden zökkenőmentesen menjen az esti koncert során. Általában össze szokott jönni, úgyhogy most is

0: nagy reményekkel nézünk a folklórest elé.
1: Ugye, amikor beszélgetünk, a Kántémusz gyermekkar éppen készül Tájvánra Szabó Dénes vezetésével, de gondolom, ilyenkor nagy izgalom van így az egész kórus család életében. Ti érkeztetek haza nemrég Olaszországból, és a gyerekek, a legkisebbek pedig készülnek Tájvánra.
0: Igen, hát nagyon izgalmasan telik a nyár. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény lesz a gyerekeknek. Mi a vegyes karral is voltunk már Tájvánon, meg én tavaly például kurzust tartottam ott, ilyen karvezetői kurzust ugyanezen a fesztiválon, ahová most a Kántémusz kórus utazik. Ez egy nagyon jól szervezett és fantasztikusan magas színvonalú rendezvény. A Taipei Philharmonic Choir szervezésében történik ez az egész, és itt is vannak vidéki koncertek is, meg ott Taipeien belül is a legnagyobb koncertteremben, tulajdonképpen az ő műpájukban van egy fantasztikus hangverseny, amire ugye meghívták ezt az énekkart, és hát ott is zajlanak mindenféle egyéb járulékos ilyen workshopok, meg egyéb rendezvények. Úgy látom, hogy a gyerekek programja elég feszített lesz abból a szempontból, hogy nagyon sok utazás van Tájvánon belül, ilyen 3-4 órás buszutakkal mennek a koncert helyszínekre, úgyhogy nem fognak túl sokat pihenni, az most előre látszik, de hát az biztos, hogy fantasztikus élményekkel gazdagodnak majd.

0: Magazinunk mai vendége Szabó Soma, a Kántémus Nemzetközi Kórusfesztivál művészeti vezetője. Visszatérve ugye a Kántémus Kórusfesztiválra, augusztus 20-án a Continental Arénában lesz a nagy gála koncert, ami szintén már egy hagyomány.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen nincs más helyszínünk, ahová ennyi ember egyszerre be tudna menni zárt térbe, úgyhogy ez is egy hagyománnyá vált, hogy a Continental Arénát itt Nyíregyházán kibéreljük erre az alkalomra, és hát a több száz énekes részben ugye külön-külön mutatják meg a tudásukat a kórusok, részben pedig hát az összkari számok miatt gyűlünk ott össze, hogy ezeket együtt elénekeljük. Hát ezek mindig frenetikus, felemelő pillanatok, amikor több száz ember, akár 5 vagy 600-an állunk a színpadon, és egyszerre énekeljük a Kocsár Jubiláte Deót, vagy a Bárdos Kántémuszát.
0: Vagy az István a királyból.
1: Igen, a Felkelt a napunk híres dallamát, amiben már általában akkor a közönség is beszokott csatlakozni. Szóval hát ezek lélekemelő pillanatok. Tulajdonképpen erre fut ki az egész fesztivál, és hát ez koronázza meg az egész ötnapos rendezvényt.
0: A fesztivál művészeti vezetőjeként mit vársz a legjobban?
1: Az egyik, ami nagyon izgalmas számunkra, mindig nagy élmény, azok a vidéki hangversenyek, mert nagyon jó hangulat szokott kialakulni ott. A kórus barátságok igazából ott szövődnek szorosabbra, meg hát a záró gála koncertnek ez a fantasztikus élménye. Általában Bárdos tanár úr hívta fel a figyelmet az örömnek erre a paradoxonára, hogy mennél több felé osztik, annál nagyobb lesz a boldogság, és hát ezt igazából ott a Continental Arénában érzi át az ember, amikor ennyi lelkes ember énekel együtt, és ennyi szeretet és ennyi boldogság veszi körbe a hallgatóságot, szóval ez nagyon nagy élmény.

0: Kedves hallgatóink, augusztus 15-én kezdődik a 16. Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus. Magazinunk mai vendége Szabó Soma, a fesztivál művészeti vezetője, a Kántémusz vegyes kar karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 31. adás, 1595. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1988. augusztus 9-én Horváth Anikó csembaló művész, Johann Sebastian Bach kromatikus fantázia és fóga című művét játszotta, melynek jegyzékszáma 903-as.

hangzott Johann Sebastian Bach kromatikus fantázia és fúga. Horváth Anikó játszott csembalón. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1988. augusztus 9-én készült. 2009. augusztus 7-én a Fertődi Eszterházi kastélyban fölcsendült Joseph Haydn G-dur szimfóniája numero 8. Előadta az Orfeó zenekar Vashegyi György vezényletével.

József Haydn numero 8-as G-dur szimfóniáját hallották, az Orfeó zenekar játszott Vashegyi György vezényelt, Fertődön az Esterházy kastélyban 2009. augusztus 7-én készült a felvétel. Fernando Sorci-moll szonátája következik, opusz 25. Szilvágyi Sándor játszik gitáron, az esztergomi szabadidő központban 1997. augusztus 3-án készült a felvétel.

Fernando Sor c-moll szonátáját hallották, opusz 25. Szilvágyi Sándor játszott gitáron, a felvétel az esztergomi szabadidőközpontban 1997. augusztus 3-án készült. Ez itt a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 1968. augusztus 4-én a salzburgi Mozarteumban Ileana Kotrubás énekelt, a Camerata Academica Salzburg játszott Bernhard Baumgartner vezényletével. Wolfgang Amadeus Mozart Non più tutto ascoltai 490-es köhögjegyzékszámú hangverseny áriáját hallják.

0: Mozart 490-es kövegyedzékszámú Non più tutto ascoltai hangverseny áriáját hallották. Ileana Kotrubás énekelt, a Kamerata Akademika Salzburg játszott Bernhard Paumgartner vezényletével. A salzburgi Mozarteumban 1968. augusztus 4-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák adásában Melis György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Hétfő este. David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: A londoni Royal Albert Hallban 1975. augusztus 6-án hangzott el Antonin Dvorák Szimfonikus Változatok opusz 78 című műve. A BBC szimfonikus zenekarát Charles Groves vezényelte.

Elhangzott Antonin Dvorák szimfonikus változatok. A BBC szimfonikus zenekarát Charles Groves vezényelte. A londoni Royal Albert Hallban 1975. augusztus 6-án készült a felvétel. Augusztus 5-én 1999-ben a Tiszadobi Andrássy kastély francia kertjében Claude Debussy, Maurice Ravel, Kocsis Zoltán három Nocturne című műve csendült föl. Előadta Kocsis Zoltán és Jean-Éflin Bavouzé zongorán.

Elhangzott Claude Debussy, Maurice Ravel, Kocsis Zoltán, három nocturn. Zongorán Kocsis Zoltán és Jean-Yves Bavouzé játszott. A tiszadobi Andrássy kastély francia kertjében 1999. augusztus 5-én készült a felvétel. Itt a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 2020. augusztus 8-án a Szent István Bazilikában Léon Böhlmann gótikus szvítjét Somogyi Tóth Dániel játszotta orgonán.

Leon Böhlmann gótikus szvítjét hallották, Somogyi Tóth Dániel játszott orgonán. A felvétel a Szent István Bazilikában 2020. augusztus 8-án készült. Befejezésül kérem hallgassák meg Hans Pfitzner C-dur szimfóniáját, opus 46. Előadják a bécsi filharmonikusok Wilhelm Furtwängler vezényletével. A Salzburgi Fesztiválon 1949. augusztus 7-én készült a felvétel.

0: Hans Pfitzner C-dur szimfóniáját hallották. A bécsi filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler vezényelte. A Salzburgi Fesztiválon 1949. augusztus 7-én készült a felvétel. Elhangzott a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 31. adás, az 1595. részt hallották. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló.
2: A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
2: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor. A Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel-féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplet és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő késő romantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Hétfőn 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki pártelnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombor műavatással és díjátadó fogadással zárul. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A 2-től szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Néhány információ az autósoknak. Az útmenti növényeket vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 35-ös és a 30-as kilométer között. 3 kilométeres a dugó, aki teheti, inkább az 5-ös főutat válassza Örkény és az M0-ás között. Az M7-es autópályán a főváros felé a Balatonról a Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Az időjárásról. Ismét visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül, éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
8: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában. Izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm Szabó Sipos Mátét, mai műsorom vendégét. Isten hozott!
1: Én is köszöntök mindenkit!
0: A Magyar Rádió Énekkarának új karnagya január 1-jével foglaltad el a hivatalot. Először is gratulálok ahhoz, hogy ezen a pályázaton elnyerted ezt a fontos pozíciót. Voltál már ebben a műsorban vendégünk korábban. Nagyon érdekes témákat köszönhetünk neked, de most azt javasoltad, hogy a káosz és rend hogyan ábrázolódik a zenében, hogyan próbálják a zeneszerzők lefesteni. Ennek a káosznak egy nagyon jó, hát hogy is mondjam, felvezetése volt, vagy előhangja. Ez a híres pár perc, amit hallhattunk, azért híres, mert ez a Rebel Détouche, tehát két francia barokk zeneszerzőnek, akik az 1720-as, 30-as évek zenéjében Franciaországban nagyon fontos zeneszerzők voltak, tulajdonképpen inkább a századfordulós világhoz kötődnek. Ők is tudtak olykor atonális, nagyon-nagyon diszonáns zenét írni, amikor a káoszt akarták ábrázolni, ahogyan abból utána idővel rend lesz. A Les Elements című műből hallottunk részletet Christopher Hagood vezényletével.
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes téma, hogy ugye a zene, ami alapvetően a rend megtestesítője a világban, tehát nagyon szabályozott principium ez a műfaj, és mégis, ahogy a világban is a rend fölborul, és hát azért itt látjuk, hogy a 16. század vége, 17. század eleje, tehát ott a nagy háborúk és a felvilágosodás kezdete, hát felborította ezt a rendet, és ugye minden megkérdőjeleződött. A hittételek is ugye a nagy háborúkkal azért egy kicsit más megvilágításba kerültek, egyáltalán a természet feletti, vagy az emberinek a súlya az is megváltozott, és az értelem, a megérthetőség került előtérbe, de közben a világ rendje fölborult. És ezért a zenében is addig nem szokott módon, nem a rend, hanem inkább a káosznak a megmutatkozása volt az izgalmas, és hát azért itt ebben a Rebel tételben is látjuk, hogy hát azért úgy első hallásra ez nem egy barokk zenének hallatszik, hanem egy teljesen gyakorlatilag egy kortár zene, hogy egy skála hangjait egyszerre leüti a szerző a csembalón, és ugye itt van egy démol, ami saját bevallása szerint is azt mondja, hogy hát ő képes volt bemutatni egyszer az összes hangot. És ez nem ritka, ha csak most nagyon messzire megyünk, de mondjuk az indiai rágáknak a felvezetője is úgy kezdődik, hogy bemutatják az összes hangot, a skála összes hangját, és kicsit körbe járják, és miután eljutottunk 10 percen keresztül, igen, a választékot, akkor onnantól kezdődik a dallam. Érdekes erről beszélni, hogy egyáltalán milyen típusa is, hogy próbálták ezt a káoszt, és főleg a káoszból a rend felé való irányt megmutatni, hiszen azért mindig feloldódik a káosz, és rendé válik a zenében.
0: Ugye éppen ebben a korszakban, tehát 1600-as évek végén, 1700-as évek elején zenével sokszor magyarázták meg a világ teremtését. Tehát John Dryden, az angol barokk költészetnek a nagy költője, aki egyébként szinte szimbolikus módon, ha jól emlékszem, pont 1700-ban hunyt el, Purcell korának a nagy költője, a restaurációs kornak a nagy költője, ő neki van a híres Szent Cecília ódája, amelyet először Giovanni Battista Draghi zenésített meg 1680-as években, majd Handel is ugyanezt a szöveget újra megzenésítette az 1730-as, 40-es években talán. Minden esetre ugyanaz a szöveg, és ott ugye úgy magyarázzák, hogy az atomok káoszából, össze-vissza rezgő atomok káoszából a zene volt az, amelyik rendet teremtett. Tehát ahogy te is kezdted, hogy a zene optimális esetben maga a rend és a rendezettségnek, az egyfajta rendezettségnek a művészete, már csak a természet szabályai szerint is, a felhangok szabályai szerint is. Ugye a korabeli zeneszerzők előtt is ott volt az összes billentyű, tehát rá tudtak ők is ülni, hogyha éppen úgy érezték, hogy valamiért ez indokolt. Ugorjunk akkor talán egy bő tíz évet előre, de hát mindenképpen egy új generációja a francia baroknak, egyáltalán minden idők valószínűleg legnagyobb francia zeneszerzője, Jean-Philippe Rameau-nak a Zaïs című műve. Ez egy színpadi darab, egy ilyen nem tragédiaik, de egy ilyen kisebb fajta opera, természetesen egész estés opera, amelynek a leghíresebb része a nyitány, ahol szintén ezt az ős káoszt ábrázolja. Ott ritmikai elemekből és ütőhangszegben neked milyen az
1: igen,
0: a zene?
1: Gondoltam erre a példára, mert hogy nagyon más a megközelítés, tehát hogy nem beletenyerel a zongorába, hanem ugye a legelementálisabb hangszer, tehát egy nagy dobot használ, és tulajdonképpen úgy indul ez az egész zene, hogy a dob gyakorlatilag gyakorlatilag szétveri a világot, és ebből a széttöredezettségből alakul ki a zene, tehát a törtségéből, és nem ennek a klaszter világnak, ami ugye itt a Rebelnél hallható volt, hogy egy teljes túlcsordult harmónia szólal meg, hanem elemekből tevődik össze. De hát hallgassunk bele.
0: Ramónak ez egy nagyon-nagyon híres litánya, épít Ramó hihetetlen abban a széttöredezettségnek és az abból való építkezésnek a komponálásában. Ő tényleg a legnagyobb Bach egyike a zenében, és a legeredetibb zeneszerzők egyike. Hallgassunk bele tehát a Zeissnak a nyitányába, Christoph Russé vezényel.

Jean-Philippe Rameau Zeiss című művének nyitányát, annak egy részletét hallottuk. Christophe Russzé vezényelte a L'Étalon Lyrique együttest, régi

0: zenekart. Rebel Detus után, az elemek ábrázolása után itt egy újfajta káosz, ahol a szétesett hangokból egyszer csak összeáll valami ritmusból, töredezett dallamokból, rendkívül modern modulációkból, egyszer csak lesz valami rend, és megérkeztünk egy gyors háromnegyedes D-durhoz sok-sok skálával, amelyben azért a hangszerelésnek a színei nagyon pompáznak. Egyébként a Boreádokban van az a híres jelenet, azt hiszem az ötödik felvonás elején, amikor a szelek ébredeznek barlangjaikból, az is olyan, mint egy új bécsi iskolás indulás, amikor ugyanaz, hogy szintén ott valami elkezd mozogni a sötétben, és akkor kijön. Ez is egy újfajta ábrázolás, ugye az először a klaszterből lett valami harmónia, dallam, rend.
1: Hát és rend, igen, ismét megtaláltuk a hangnemet.
0: Itt is körülbelül addig hallgattuk, amíg ez a rend kialakult Ramónál, és most ugrunk egy picit, de még mindig a században vagyunk, a 18. századnak csak igaz annak a leges legvégén, amikor Joseph Haydn írja a Teremtést.
1: Igen, 98-ban, és hát ugye ennél több ilyen természetzenét is látunk, tehát az Orpheus és Euridikében ugye van szintén ugye a fúriák a végén, tehát ott már földrengés van, meg hajósüllyedés van, naufragár, hajótörés, de ugye ez a talán a legepikusabb és a legelementálisabb káosz ábrázolás a században, pont azért, mert hogy honnan indul, ugye egy C hangról indul, ami a C ugye az egész zeneirodalomban a rendet, a tisztaságot, a nyugvó pontot jelenti.
0: De hát egy fortissimo C.
1: Egy nagy timpani C.
0: Ami egyébként már Haydn életében is pár évvel ezután, ez már egyfajta, minek is szokták ezt mondani, ma azt mondanánk, hogy mémé vált.
1: Igen, de közhelyé
0: vált ez a C. Akkor olyannyira, hogy már maga Haydn hagyatkozik erre az akkordra, maga Haydn idézi saját magától, például a Mária Terézia számára írott Te Deumban, ez nem a mi Mária Teréziánk, hanem a későbbi Mária Terézia. Ernie Jacobs mondta nekem egyszer, amikor beszélgettünk a Haydn oratóriumokról ültőgében, azért nem szereti a Teremtést, mert az elején van a legforradalmibb zene, és utána minden olyan ahhoz képest szinte visszalépés, hát nyilván tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Mindenesetre ez valóban az egyik legizgalmasabb és legeredetibb dolog, amit valaha hallottunk.
1: Hát és fogják hallani a hallgatók is, hogy atomizálásról beszéltünk, és hogy a Haydnnél van az, hogy tényleg annyira pontszerűen jönnek a különböző karakterek, egy villanásnyi ritmus, egy villanásnyi diszonancia, dinamikai kontrasztok, tehát tényleg szinte ilyen szeriális zene, ami szét van szedve, minden funkcióját elveszti, és hát rengeteg hangnemet érint, de hát ugye a fantasztikus az, hogy ebből a széttörezettségből is néha elinduló, de aztán megint megálló zenéből, hogy jutunk el, aztán egy bizonyos pont a fény megérkezéséhez, ami hát ugye már egy C-dur lesz, és hát
0: igen, de az ugye
1: egyik legpompázsabb C-dur a zeneirodalom.
0: Igen, a nyitány az C-mollban fog befejeződni, és a C-moll az a patetikus hang, nem ugye a szonata patetik, a pátosznak a hangneme, tulajdonképpen egyfajta depressziónak a hangneme itt, az Isten nélküli világ, melyben az Isten nincs jelen, vagy a semmi van csak jelen, annak végtelen szomorúsága van, és ez a fajta szomorúság jön majd a másik Haydn oratóriumban, a Télbe vezetőjében, amikor ott az emberi élettel, és annak is ugye egyébként az eredeti verziójában, amelyet általában az esetek 95%-ában kihúzzák a közepét, abban ott Tristan és Izoldás harmóniákat ír Haydn néhány évvel ezután, de most térjünk vissza a Teremtéshez, hallgassuk meg a Teremtés kezdetének az elejét, Helmut Rilling vezényel.

0: Helmut Rilling vezényelte Joseph Haydn teremtésének a bevezetőjét, annak is tényleg csak az elejét hallgattuk meg, ugye a káosznak az ijesztő ábrázolása, és itt a Haydn azért a hangnemmel is játszik, ahogy mondod, hogy majd ugye ezután kiukadunk a C-dur fényre, a kezdő C uniszónóból, de közben ott van ez a mindenfajta hangnemek, a C-molnak a depressziója.
1: Hát igen, és közben itt hallgattuk, hogy milyen érdekes, hogy milyen eszközökkel lehet a bizonytalanságot vagy a rendetlenséget ábrázolni, és ez is párját ritkítja, hogy nem egyszerre szólal meg egy akkord, tehát hogy a vonósok előbb lépnek be egy nyolcaddal, mint a fúvós akkord, és úgy tűnik, hogy ezt elrontották. Ez konzekvensen, tehát ez a bizonytalanság, a talajtalanság érzetét hozza.
0: Előadóként talán egyetértünk valószínűleg abban, hogy az ilyen dolgokat kell a legprecízebben játszani. Amikor a zeneszerző káoszt ábrázol, akkor a káoszt rendkívül precízen kell játszani, mert különben még káoszt sem sikerül ábrázolnunk a dolgokat.
1: Hát, igen, ez majd később lesz érdekes, amikor a káoszt ugye, mint az újfajta rendet próbálják a zeneszerzők 20. század elején majd alkalmazni, de hát talán ide is eljutunk, viszont ha már itt vagyunk a káosznál, és a káosz ábrázolás az nagyon szorosan köthető a természeti jelenségek ábrázolásához is, ami azért a barokkban, a hangszeres zenében azért nem olyan régi történet, tehát hogy az 1700-as évek elején, tehát az, hogy egy hangszeres zenében óriási hangfestéseket mutassanak be, vagy hogy a történetmesélésről szóljon a hangszeres zene, az inkább a vokális irodalomra volt jellemző.
0: Operából
1: az operában igen, de hogy kevéssé lehet azt mondani, hogy egy hangszeres műben a természeti katasztrófák azok kifejtődtek volna, mondjuk az 1700-as évek ellen, vagy az 1600-as évek végén, ez még nem volt jellemző.
0: Hát ugye a tisztán hangszeres műfajok eleve óriási hátrányból indultak a vokális énekhangot is tartalmazó zenékhez képest. Ugye úgy tekintették a barokkban, amennyire én látom a vihart, mint a vihar az a természetnek az őrülete. A természet őrülési jelenete, és az operában ugye a fontos szereplők a darab pontján, a tragikus szereplők általában megőrülnek, és elég látványosan becsapják maguk után az ajtót, vagy esetleg öngyilkosságot követnek el a színpadon, vagy valami szörnyűség történik velük. A vihar ilyen, és amióta francia barokk van, és van párizsi operaház az 1670-es évek óta, valami viharszerűségnek mindig lennie kell benne, de például a francia viharokat is forradalmosította, amikor a Vivaldival találkoztat. Amikor a Vivaldi 4 évszak eljutott Párizsba, akkor Rameau-ra például, akitől nemrég hallottunk zenét, hát óriási hatást gyakorolt, és onnantól kezdve Rameau-nak a zenéi igazából teljesen megváltoznak, hogy a Vivaldi féle stílus az bejött, ami egy alapvetően hangszeres fogantatású zene.
1: Hát igen, ez érdekes, hogy mondod ezt a vihart, mert ugye tényleg az operákban aztán már ugye Rossininél, tehát meg kötelező érvényű, sőt, hogy a viharnak van egy ilyen Deus ex machina jellege is, tehát hogy a vihar változtatja meg a történetet, és mindig a vihar jelenet az a...
0: Vagy egy tengeri szörny, vagy hát, valami...
1: De hogy valamilyen katasztrófát kell megélni, úgyhogy, és akkor hát ugye a szélgépek és egyebek, amiket használtak ehhez, hát ez egy külön műfaj volt ugye maga a tremótót, vagy a tempestet megírni. Ugye a viharnak aztán már számtalan ilyen zenei megoldását láthatjuk, ugye Beethoven pastorál szimfóniája, vagy Haydnnek az este szimfóniája is van egy ilyen viharos tétel, Riástra, az Alpesi szimfonia, nem akarom sorolni itt a viharokat, de hát, hogy nem csak vihar, hanem mondjuk ugye a hajótörés,

0: és vagy a Naufragár, ugye Haydn a filozófus lelke operájában vannak a végén szerepel, és hát nem csak a hajótörés, hanem mondjuk a földrengés, ami azért eléggé megrázó erejű az emberiség számára, és főleg, hogyha ez sokakat érint. És hát ennek egy nagyon szép példája, ugye Telemannak a Donner ódája, ami effektíve az 1755-ös lisszaboni földrengésre utal, sőt, hát annak kapcsán íródik, amikor hát az egész világ, vagy felvilágosult világ ugye megrendült, hát több százezer ember pusztult el, és hát megkérdőjeleződik ugye, hogy hol van itt most akkor az ember, vagy a jóságos istenkép, hogy fér össze ezzel a
1: pusztulással. Milyen bűnöket követhettünk el vajon, hogy ha jól tudom, Lisszabonban a földrengésig volt például egy hatalmas opera élet, a földrengés után teljesen leálltak az opera játszással, és az egyházi zenére koncentráltak.
0: Hát igen, mert ugye a szakrális megoldása nem lehetett más, mint az, hogy igen, hát az emberiség felelős a bűneiért, és hogy tulajdonképpen az istenség megmutatja az erejét. Ugye a Telemanni két kantáta is arról szól, hogy hát szörnyű látni, hogy mire képes az égi erő, és hogy az gyakorlatilag válogatás nélkül el tudja söpörni a gyenge embert, és hogy egyetlen lehetőségünk van, hogy tiszteljük ezt az erőt, és továbbra is amellett
1: tudjuk állunk a helyünket.
0: Igen, igen.
1: Telem vannak a Donner ódéjából hallunk most egy részletet, ez a te koncertedből lesz, amelyet nem is olyan régen, 2025. szeptemberében vezényeltél a Magyar Rádió énekkarával, és a rádiózenekar működött közre a Mátyás templomon. Melyik részletet halljuk belőle?
0: Igen, és ugye nagyon érdekes szintén az eszközök, hogy milyen eszközökkel éltelem van, és hát egy egész rendkívüli ez a két basszus duettje, ami ugye arról szól, hogy hát mennydörög, tehát hogy elindul ez a földrengés, és hát tulajdonképpen Monteverdit idézi ez a szaggatott, repetált, egyhangon való éneklés, de hát mai füllel talán egy kicsit groteszknek is hallatszik ez, de mégis nagyon exaltált ez a két basszust egymás szavába vágó, hát ilyen szaggatott éneklés, amiből aztán ugye a timpáni természetesen hozzájárul, tehát hogy a magával az énekkel kifejezni ezt a hanghatást. Ez nagyon izgalmas.
1: Azt se felejtsük el, hogy Telemannról van szó, aki 1750-es évek végén, akkor ő már több mint 60 éve komponál. Tehát ő még 17. században kezdett el komponálni, 17. században írt 17. századi stílusú zenét, utána számtalan stílusa volt, olyan, mint Stravinsky, vagy mint Haydn például, hogy folyamatosan változtatja a stílusát, és ez egy kései Telemann stílus, amely a lisszaboni földrengésre reflektál. Ezt a bizonyos duettet halljuk belőle.
0: Igen, igen.

0: Telemann Donnerudiának a részletét hallottuk, 2025. szeptemberében volt a felvétel, egy koncertnek a felvétele, mely a Mátyás templomban volt. Szabó Sipos Máté mai műsoron vendége vezényelte a Magyar Rádió zenei együtteseit, és a hallott két szólista, Melkovics Zoltán és Neubauer Lóránt voltak.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának újonnan megválasztott karnagya a vendégem. Káoszról beszélgettünk, a káosz hogyan ábrázolják a zenében, hogyan ábrázolják a francia barokk közepén, tehát De Touche, Rebel, Jean-Philippe Rameau, Joseph Haydn teremtés, és utána Telemannal visszaléptünk ugyan egy kicsit az időben, de hát ez egy konkrét történelmi katasztrófához kötődik ez a mű, a Donnerude a lisszaboni földrengésnek a tragédiájára reflektál, és azt próbálja megmagyarázni és ábrázolni zenei eszközökkel.
2: Igen, és hát ugye maga az is, hogy milyen költeményt használ Telemann, tehát hogy ugye ez a kornak, ez a divatos érzelmekkel teli szakrális szövegei, ugye ez az Erlebnis Dichtung, ami hát költött szöveg, de a zsoltárokon alapult, tehát tulajdonképpen az Isten dicséretnek egy nagyon, nagyon személyes volta, és hát ebben ez nagyon jól passzol ehhez a valóban emberi tragédiához, aminek a megélése után írja meg Telemann ezt a művet, sőt nem ezt, hanem hát kettőt ír belőle, az első nagy sikerre való tekintettel megír egy másikat, amely egy kicsit szolidabb, nem a tragédiát ábrázolja, hanem inkább ezt a felmagasztult istenséget, aki hát megmutatta erejét.
0: Akit érdekel Telemannak ez a stílus, hogy azért, mint említettem, hogy nagyon sok stílusban komponált, azt feltétlenül javaslom, hogy ne hagyja ki Telemannak a Der Tod Jézu című oratóriumát, ez egy egyórás mű, szintén ebből a korszakból, 1750-es évek közepe, fantasztikus mű, ugye, amelyet Karl Heinrich Graun és Telemann párhuzamosan írták ezt a szöveget, mind a ketten megzenésítették. Graun lett nagyon-nagyon híres, a 19. században az egyik leghíresebb, leggyakrabban játszott német oratórium volt, de Telemannak a stílusa, és erre nagyon jól rímel, erre a személyes, már nagyon költői, abszolút a felvilágosodásban gyökerező német lírai költeményekben ábrázolt bensőséges vallásosság tulajdonképpen így lehet-e körülni. És most hogyan menjünk tovább a káoszból?
2: Hát menjünk tovább egy kicsit, mert azért akarok megmutatni egy részletet Purcell Arthur királyából, mert ott hát most már volt földrengés, özönvíz, mindenféle, hát például a fagy, ugye egy megfagyott világot hogy lehet ábrázolni, és hát ez is nagyon vicces számomra, ugye, hogy Purcell ír egy, hát ugye a történetben van Iceland, vagy ugye izlandi ilyen álomvilág ott fölelevenítő történet. Igen, a Frost szín, amiben hát ugye van egy kórus tétel, amiben hát azt mondják, hogy hát itt vagyunk, és hát tehát az ünnepséget megtartjuk, és nem tudunk nagyon beszélni, mert hát el van fagyva a szánk, tehát hogy mindent szaggatottan mondunk el, hogy meg vagyunk fagyva, ugye ez a szöveg, és hát hogy meghalljuk, hogy hát egész groteszk módon ábrázolja ezt Purcell, gyakorlatilag hát szótagolnak az énekesek, de hát mi más módon lehetne egy fagyott világot ábrázolni a zenébe?
0: És elvileg ez Lullit követi ez a jelenet, tehát azt mondják, hogy Lulli Isisnek a Peuple de Clima Glacé, azt hiszem, valami ilyen jelenete, bevallom, én nem ismerem ezt a Lulli operát, de a szakirodalom mindig fölhozza, hogy Purcell valószínűleg ezt a bizonyos részletet követi. Hallgassuk meg, tehát az Arthur királyból a Frost szint, ugye az Arthur király az egy ilyen szemi-opera, tehát egy nagy színdarabhoz, egyébként John Drydennek, akiről az imént talán ejtettünk is egy pár Igen. szót, John Drydennek a színpadi darabjához írott kísérőzenéknek a gyűjtés, ahol azért szemi-opera, mert olyan sok zene van benne, hogy a zene és a próza majdnem egy súlycsoportban vannak. Ebből a fagyott zenét...
2: Túlei látomás, ugye?
0: Így van. Trevor Pinnock vezényli az előadást.

0: fagyott emberek fagyás közeli állapotban énekeltek Purcell Arthur királyának Frost Scene, tehát a fagyás jelenetéből.
1: És hát menjünk tovább a rendre, mert ugye gyakorlatilag Haydn-nel eljutottunk azért a rendig, tehát hogy a káoszból rend lett, és ugye a zene adja a világ rendjét, és ahogy szokták mondani, hogy Beethoven is a káoszból indul, és rendbe jut el, mert hogy az emberiség legelemibb törekvése a rend.
0: És optimista pillanatokban úgy érezzük, hogy afelé tartunk.
1: Igen, igen. És hát akkor idézzünk olyan zeneszerzőket, akik valóban a rendnek az abszolút megtestesítői. Muszáj szólnunk Palestrináról, akinek az egész zene elmélete tulajdonképpen az utána következő generációk arra épült az ő ellenpont rendszerére, és az a világ mennyire szabályozott volt, és nem lehetett egyetlen hangot sem leírni másik ellenébe úgy, hogy ne valamilyen szabály szerint történjen, és Palestrina ugye mester ilyen írt csodálatos műveket ezzel a szerkesztési renddel, és ugye ez a Palestrina ellenpont, amit minden zeneszerző tanonc tanul, és ezen nőtt föl aztán a későbbi világ, és ugye a Bach ellenpontjai, vagy a kontrapunktuszok, ugye, ami aztán a fúgákban teljesedik ki, ugyanez a rendszernek a továbbfejlesztése. És akkor, ha már eljutunk Bachhoz, hát Bach viszont nem csak a szerkesztés módjában mutatta meg a rend tökéletességét, tehát ahogy a kánonjait, a fugáit, ugye ennek a két nagy megtestesülése az élete utolsó évtizedeiben írt, ugye a muzikális a Szopfer és a Kunst der Fuge, amiben már nem is előadásra szánt, hanem tényleg tulajdonképpen teoretikus módon az összes válfaját bemutatja ennek a szigorú szerkesztésmódnak. Utánozhatatlan ez a tökéletesség, és akkor még nem is beszélünk Bachnak a számmisztikájáról, a szövegben rejlő kifejezéseknek a rendjéről, az, hogy ez szakrálisan, tehát a teológikus számok hogy kerülnek be a pasióiba, hát ez egy külön adás lenne, de azért hallgassunk meg egy részletet a Kunst der Fugéból, és abból is az utolsó, ugyan félbe maradt kontrapunktuszból, vagyis hát fúgából, ami egy négy szólamú hármas fúga, amelynek a harmadik témája az BACH, tehát a saját nevének a megkomponált változata.
0: Kvázi aláírja. Bach akkor veszi, rakja be a saját nevét, amikor aláír valamit, valamihez csatlakozik a Máté Passióban, a Gerne Willich mich bequemen basszusárjában, hogy szeretném felvenni a keresztet és kiüríteni a kelyhet, akármilyen is. Ezt Bach ott azzal írja alá, emlékszem ott az áriának a fő részének a záró zenekari bevezetőben, hogy megfordítja a hangokat, és akkor így kijönnek a nevének a betűi a G-moll áriának a témájában. Tehát valószínűleg Bachtól ez egy aláírásnak felel meg. Hallgassuk meg akkor a Kunst der Fuge befejezetlen kontrapunktuszát az Akademie der Alten Musik Berlin együttes előadásában.

0: Bach Kunstderfuge befejezetlen kontrapunktusát hallottuk, befejezetlenül annak egy részletét az Akademie der Alten Musik Berlin régi zenek együttes előadásában, és egy nagyon érdekes hangszerelésben. Ez a mű nem biztos, hogy előadásra készült, de nagyon-nagyon szépen megszólaltatható bármilyen fajta barokk hangszer parkon, nyilván modern hangszerekkel is, vagy a modern zenekarnak is, gondolom nagyon sok fajta megzenésítése létezik.
1: Igen, csodálatos, hogy ugye Bach nem ír hangszereket, mint ahogy a muzikese szoftverbe se ír hangszereket, talán a
0: trioszonátát
1: igen, és hát bármilyen, tényleg bármilyen megoldásban szépen szól. Hát lenne mit bőven még mutatni, akár a muzikese szoftverből is, de talán most ugorjunk egy nagyon picit, ha már említettük Bachot, beszélnünk kéne Webernről, aki tulajdonképpen a szeriális zenében ugyanezt a punktuális, nagyon szigorúan szerkesztett világot tudta megvalósítani, tehát ő is olyan tükörkánonoktól kezdve a kettős fugákon keresztül mindezt szeriális módon, és nagyon érdekes hangszerelésekben oldotta meg, talán ő volt az egész szerializmusnak a legszigorúbb figurája ilyen értelemben, tehát szerkesztés módjában, és nagyon érdekes, hogy neki van egy pont a hadszólamú Ricercar Webernféle változata, elsőre hallgatva szinte mint egy modern zene úgy szólal meg, hiszen a magát a témát is különböző hangszerekre osztja szét, és ezzel tulajdonképpen ezt a két világot, tehát az ő 20. század elej világát és a Bach világot ötvözi egy teljesen újszerű megfogalmazásba, úgyhogy gyönyörű példa ez. De hát nem ő az egyetlen, aki visszanyúl a régi szerzőkhöz. Ugye Bachot nagyon sokan idézik, például a skandináv szerzők közül Knut Nystedt, aki egy nagyon egyszerű ötlettel még a 80-as években egyszerűen egy Bach korált úgy komponált meg, vagy azt az utasítást adta, hogy miután elénekelte a kórus a korál első sorát, utána minden szólam más tempóban, tehát egy másodperces, vagy két másodperces, vagy három másodperces csúszással énekelje el ugyanezt. Tehát gyakorlatilag szétcsúsztatja a harmóniákat, majd mindenki bevárja a koronánál egymást, és megint visszatérünk az alapharmóniába. És ezzel tulajdonképpen létrehoz egy rendezett klasztert, vagy egy rendezett interferenciát a harmóniában, ami nagyon, nagyon újszerű és nagyon érdekes szín. Vagy például Arvo Pärt, aki ugye a BACH, tehát a Bach nevére és tiszteletére írta meg ezt a Kollás című művét, amiben például lassú tétel az egy Saraband, amiben a valamelyik francia Suite Sarabandját használja, és ugyanezt, tehát eljátsza a Sarabande pár ütemét klasszikus módon, és utána a maga kis klaszterjeivel a harmóniákat más sorrendbe állítva hozzá beszél, vagy egy teljesen más megfogalmazást ad. És hát ugyanez számomra nagyon kedves példa, vagy hát döbbenetes példa igazából Sven David Sandströmnek, ugye a svéd zeneszerzőnek, aki nemrég hunyt el, és hát egy kiváló zeneszerző volt, és neki van egy Purcell variációja. Ugye Purcellnek a Hear My Prayer, O Lord kezdetű motettáját egész érdekes módon dolgozza föl, fogjuk hallani, hogy elindul tulajdonképpen a Purcelli motetta, és egy bizonyos ponton megakad, és mikor a legfájdalmasabb szövegeket mondaná, akkor tulajdonképpen szétesik ez a zene, szétesik, sóhajokká válik, a harmóniák széttolódnak, elveszük a talajt, és ez a szétesett fájdalom szólal meg, akár ilyen kicsi sikolyok formájában, míg aztán lassan visszanyugszik, és visszajutunk megint a kezdő harmóniához, és akkor tulajdonképpen itten keretezhettünk is Haydn Hösziesen, C-ről indul, természetesen C-mollba indul a Purcell darab, és hát egy darab C-re fog záródni, tehát ebből a teljes szétesett, kaotikus harmóniából visszanyugszunk a kezdő C-re.
0: Hallgassuk meg tehát Sandströmnek a Purcell által ihletett Hear My Prayer, O Lord című darabját a Svéd Rádió kórus előadásában Péter Dijkstra vezényel.

0: Henry Purcell művén alapuló Sandström kompozíciót hallottunk a svéd rádiókórus előadásában. Végéhez érkezett beszélgetésünk Szabó Sipos Mátéval, ugye káosz és rend elsősorban a 17.-18. századból kiindulva, hogy mit is értettek ezen, melyik hogyan reagál esetleg egy történelmi eseményre, mint például a lisszaboni földrengés. Az ehhez kapcsolódó zenével fogunk egyébként elbúcsúzni.
1: Igen, ugye akkor hova jutunk itt metafizikailag vagy gondolatban? Hát végül is, ahogy Telemann is eljut, tehát azért mégiscsak a rend az, ami az emberiséget fönntartja, és valószínűleg az embernek a legelemebb vágya. És hát ugye a rend, hogy honnan származik a rend, ugye erről mindenkinek lehet gondolata, de azért ahogy a 17. század is megmutatta, mégiscsak valami transzcendentális erőtől származik a rend, vagy ki tudja honnan.
0: Más erőit biztosan nem tudna rendet csinálni.
1: Igen, hogy a káoszból hogy lett rend, és hogy mit láttunk a természetben is állandóan ezt a elképesztő rendezettséget, ehhez valóban bizonyára egy istenség kell, úgyhogy hát zárjuk azzal, amit Telemann is végül is megállapít, hogy mégiscsak az urat kell magasztalni, és akkor talán kijutunk a káoszból.
0: Ez egy nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm Mátének, hogy vendégünk voltál ismét, és várunk szeretettel, gyere el máskor is. Nagyon sok szállat még nyitva hagytunk az hiszem ebben a beszélgetésben, amelyeket lehetne folytatni. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Munkatársaim Kecské és Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Telemann Donner ódéjának a részletét halljuk. Nagyon szép délutánt és estét kívánunk önöknek.

0: A 2026. január 4-i adás ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt, s úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Műsorajánló.
1: Hey, Pancho!
0: A muzsikus legendák adásában Melés György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Működésem három alapkövetelményének tartom: tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Marie-Claire Alain orgonál. Az éppen 100 éve született francia művésznő és zenepedagógus Johann Sebastian Bach összes orgonára írt művét és más szerzők, köztük Mozart, Fauré és Poulenc orgona műveit is rögzítette. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.

0: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarász Zsolt. Most következő műsorunkkal, ha nemrégiben elhunyt operaénekesre, Jevgenyi Nyesztyerenkóra emlékezünk. A világhírű orosz basszista gyakran fellépett Magyarországon. 1985-ben például ő énekelte első külföldiként magyarul a Kékszakállút Kassa Katalin partnereként. A világ vezető operaházaiban láthatták a milánói Scalától a New Yorki Metropolitanen, Bécsen át a londoni Covent Gardenig. 2014-ben lépett föl utoljára Budapesten, egy orosz dalestet adott. Az a megtiszteltetésért, hogy én lehettem a műsorvezetője ennek a dalesnek az operaházban. Ekkor ismerkedtünk össze, és hívott meg bécsi otthonába, a Stephansdomtól nem messze lakott. Egy egész napot eltölthettem lakásában, és ott rögzítettünk egy több mint két órás beszélgetést, tehát 2014 végén, 2015. január 18-án került adásba. Jevgenyi Nyesztyerenkóra emlékezünk ennek a műsornak a rövidített változatával.
1: Добро пожаловать в мой дом. Я очень благодарен радио Барток, которое я довольно часто слушаю.
2: Isten hozta önöket az otthonomban. Nagyon hálás vagyok a Bartók rádiónak, amelyet gyakran hallgatok. Hálás vagyok a rám irányuló figyelemért. Magyarországon először 1970-ben szerepeltem. Azóta szorosak a szakmai és a baráti kapcsolataim.
0: Egy interjúban azt mondta, Magyarország szerelem nem csak Bartók miatt, rá különösen büszkék lehetnek, hanem a vendégszeretet és az orosz kultúra értő szeretete miatt is. Azok az esték a Magyar Állami Operaházban épp oly kedvesek, mint a Metropolitan, a Scala, a Staatsoper vagy a Bársai színpadán. Miért kedveli ennyire Magyarországot?
2: Budapesthez és Magyarországhoz fűződő kapcsolatom kezdete gyerekkoromra vezethető vissza. Zenehallgatás során hallottam először Magyarországról. A kis Magyarország hatalmas ország a zene világában. És éppen ezért lenyűgözött az önök zenéje, és amikor Magyarországra érkeztem, meg kellett hajolnom az elbűvölő közönség előtt. Ezen kívül már a legelső vendégszerepléstől fogva nagy hatással volt rám a művészekkel való közös munka. A vendégművészekhez való hozzáállás Magyarországon jobb, mint bárhol máshol a világon.
0: Moszkvában született, de Leningrádban tanult. A 60-as években még nem volt biztos, hogy énekes lesz, hiszen az építészmérnöki egyetemet is elkezdte, sőt, ha jól tudom, le is diplomázott. Mi szólt mégis amellett, hogy ne építész legyen, hanem énekes?
1: Ja, mechtal stat pevcom, k etomu shol, v obshchem-to, prymoy dorog.
2: Mindig arról álmodoztam, hogy énekes leszek. Tulajdonképpen egyenes úton haladtam ebbe az irányba. De ez az út nehéz volt. Akadályokkal teli a körülményeim miatt. A Műszaki Egyetem építészmérnöki karán tanultam. Építkezésen kellett dolgoznom. Ezzel egy időben jártam a konzervatóriumba. Volt olyan időszak, amikor kételkedni kezdtem abban, hogy valaha kiváló énekes lehetek.
0: A pályájának a legnagyobb lökést talán az adta, amikor 1970-ben megnyerte a Csajkovszki versenyt. Akkor bizonyára már nem volt kérdés, hogy melyik szakmát válassza.
1: Конечно, этот конкурс стал решающим в моей жизни и последним.
2: Természetesen ez a verseny döntő fontosságú volt az életemben. Ezután, a verseny után, illetve még előtte hívtak a moszkvai nagyszínházba. Először visszautasítottam, hogy át kell gondolnom. De a verseny sikeresen zárult, és akkor igent mondtam. A nagyszínházban, a Balsójban olyan perspektívák nyíltak meg számomra, amelyek Leningrádban nem lettek volna lehetségesek.
0: Mi az, amiben ekkor még bizonytalan volt, hiszen Leningrád is egy neves operatársulat volt, és ott már foglalkoztatták önt a 60-as években. Még egy kicsit ekkor is bizonytalan volt önmagában?
2: Először is Leningrádban 8 évet töltöttem el színházakban. 4 évet a Mihajlovszkijban, 4-et pedig a Kirov színházban. A Mihalkovszkijban még negyedéves főiskolásként szerződtem. Hozzám állás ennek megfelelő volt. Fiatal diák. Nem vették észre, nem figyeltek a fejlődésemre. Ezért mentem át a Kirovba. Ott végül is megértettem, hogy az élet sokkal intenzívebb, sokkal érdekesebb a Balsójban, a repertoár szempontjából, valamint az a figyelem, ami mégiscsak egy fővárosi színházra irányul. A főváros, az főváros. Pétervár pedig csak volt főváros. Annak idején legalábbis így volt.
0: Élete egyik legboldogabb napjának tartja 1972. június 22-ét. Ekkor volt a debütálása a Balsójban, mégpedig a Ruszlán és Ludmilla című operában.
1: Ez volt a premiera Ruszlán és Ludmilla a konce mojego pierwszego sezonu w Balsójom Teatrze.
2: Ez a Ruszlán és Ludmilla premierje volt a nagy színházbeli első szezonom végén. Ruszlánt a csodálatos Boris Alekszandrovics Pokrovszki állította színpadra. Ő korának egyik legnagyobb rendezője volt. Részben neki volt köszönhető, hogy foglalkoztattak a színházban. Amikor elkezdett ott dolgozni, rögtön fölfigyelt rám. Ő kért föl a szerepre. Igen, ez a bemutató, ez a szerep a sajtó szerint az egész évad szenzációja lett.
1: Gazety pisali, stala sensatsii vsego teatralnogo sezona Moskvy.
0: Ezt követően a 70-es évektől a Balsój egyik vezető énekese lett hosszú éveken keresztül, és külföldön is fölfigyeltek őre. Az egyik legkiemelkedőbb Boris Godunovnak tartották a világon. Olaszországban 1981-ben kapott is ezért egy díjat, mint minden idők legjobb Boris Godunovja.
1: Естественно, Борис Годунов это мечта каждого баса.
2: Természetesen a Boris Godunov minden basszista álma, legalábbis minden orosz basszistájé. Én eléggé különös úton jutottam el hozzá. Eleinte önállóan készültem rá. 1971-ben még a Balsój előtt énekeltem először Lengyelországban, Gzdanszban, a Balti Operában. Egyedül készültem a szerepre, alakítottam ki a maszkot, és fölvettem Sáljapin kosztümjét. Ekkor még nem a múzeumban volt, hanem a többi kosztüm között. Másikat nem is tudtak volna adni, csak Sáljapiné volt szabad. Így énekeltem még a nagy színház előtt Boriszt.
0: Nagyon sokszor énekelte ezt a szerepet a világ színpadain, és háromszor, 1978-ban, 85-ben és 87-ben lemezre is vette a Boris Godunovot.
2: Igen, azt kell mondanom, nagyon behatóan tanulmányoztam Boriszt, az összes verziót. A második eredeti verziót, Mussorgszkij hangszerelését Magyarországon énekeltem először.
0: A Mussorgszkij-féle eredeti verziót sokáig nem játszották, hanem a Rimszkij-Korszakov-féle hangszerelést. És Sosztakovics is készített egy változatot, ami pedig végképp ritkán kerül színre.
2: Ezt nem mondanám. A Sosztakovics-féle változat a Mariinszkij színházban is ment. Abban Varlám szerepét énekeltem. De ezen kívül még sok színházban játszották. Gyakran énekeltem külföldön is különböző színházakban. Nehéz megmondani, nincs róla statisztikám, de lehet, hogy mostanában gyakrabban játsszák az első változatot, amit annak idején a Mariinszkij színház nem fogadott el, amikor Mussorgszkij odavitte. Akkor készítette el a második változatot a lengyel színnel, és más változtatásokkal. De ezzel az elsővel én életemben először Észtországban találkoztam. Gyakran szerepeltem náluk. Később, talán 1988-ban Párizsba is elvitték. Egy egész hónapig ment teltházas előadásokkal az Opera Comicban. Különböző színházak jelentkeztek ezért a változatért, és ezt most végleges változatként tartják számon.
0: Mussorgszkij Boris Godunov című operájából Boris monológiát énekli most Jevgenyi Nyesztyerenko a második felvonásból. A moszkvai nagyszínház ének és zenekarát Yuri Simonov vezényli.

0: Muszorszky Borisz Godunov című operájának második felvonásából hallották Borisz monológiát, Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt, a Moszkvai Nagyszínház énekes zenekarát Jurij Szimonov vezényelte. Glinkát tartják az orosz zenei hagyomány megteremtőjének, és a Ruszlán és Ludmilláról már beszéltünk, de a másik nagyszerű operája az Iván Szuszanyin, amelyek természetesen a címszerepét többször is elénekelte.
1: Iván Szuszanyina я начал учить еще работая в Ленинграде.
2: Az Iván Szuszanyinnal még Leningrádban kezdtem foglalkozni, de valamilyen oktán fogva nem akkor valósult meg a szerep. Talán éreztem, hogy fiatal vagyok még hozzá. Aztán néhány évvel később Moszkvában, a Ruszlán után visszatértem Szuszanyinhoz. Még emlékeztem rá a korábbi tanulmányokba, és mondhatom, naplóim tanúsága szerint azonnal óriási volt a siker, mind a közönség, mind a kritikusok körében.
0: A szerepet külföldön is többször énekelte, de vajon hogy fogadják az orosz operákat Oroszországban?
2: Először is meg kell említeni, hogy 1989-ben volt az eredeti Glinka által írt darab premierje. A Nagyszínházban és mindenhol másutt a Szovjetunióban átírt librettóval játszották. Abban nem szerepelt a cár, és semmilyen a cárral összefüggő téma, de legalább abban a formában játszották. Még akkor is, ha az egyáltalán nem az volt, amit Glinka megírt. 1988 végén kezdtem harcolni az Iván Szuszanyin eredeti szövegének visszaállításáért a Balsojban. Akkoriban ez lehetetlennek tűnt. Emlékszem a megbeszélésre a főigazgató irodájában. Én, mint a címszereplő, a javaslatomat támogató igazgató, az előadás karmestere, a főkarmester, a művészeti vezető és a főigazgató ültek, és azon gondolkodtak, hogy milyen szósszal lehet a Nagyszínház színpadára állítani a monarchisztikus operát.
0: Ugye itt a 70-es, 80-as évek Szovjetuniójában járunk. Mi volt az akkori rendszernek a fő problémája ezzel a darabban?
1: No, во-первых, эта опера имела название «Жизнь царя».
2: Először is, bár ennek az operának a címe a cár élete. Glinka nem így nevezte. Azt írta első Iván Szuszanyin. Ezt a címet első Miklós adta. Amikor elvitte a partitúrát megmutatni a cárnak, gondolkodott a címen, és azt írta meghalni a cárért. Első Miklós megnézte, és azt mondta, nem lehet halál. Áthúzta. Odaírt, hogy élet. Így keletkezett a cím. Életünket a cárért. A szövegkönyvet Rosenbauer írta, túlságosan tele monarchisztikus érzülettel. A lényege, hogy Szuszanyin megmenti a cárt. Szóval, hogy a lengyeleket elviszi az erdőbe. Meg akarták ölni a cárt, de ez így meghiúsult. A szovjet időben a librettót úgy írták át, hogy Szuszanyin Minyint, a herceg egy egyszerű népfelkelésben résztvevő földművesét menti meg. Tehát ők Oroszország megmentői. Szóval minden teljesen megváltoztattak. Akár tetszik, akár nem, Rosen témája, a lényeg az, hogy a színpadon az legyen, ami a zeneszerző keze alól kikerült.
0: A saját archívumából következik most egy felvétel Glinka Iván Szuszanyin című operájából. Itt is a Moszkvai Nagyszínház a Bolsoj zenekara játszik, és ezen a felvételen az a Mark Elmrel vezényel, akivel ön sokat dolgozott együtt.
1: Я должен сказать, что в 98-м году в городе Кайзерслаутерн
2: 1998-ban Kaiserslautern, ami manapság nem olyan nagy, de akkoriban a legjobb német foci csapata volt, csodálatos operaházában volt az Életünket a cárért című operának a bemutatója. A szereplők mind német énekesek voltak, akik orosz nyelven énekeltek. Én voltam az egyetlen Oroszországból. Elmondhatom, hogy teljes teltház volt. Mark Elmlerrel nagyon sokszor dolgoztam együtt. Ő a Moszkvai Nagyszínház hagyományait nagyon tisztelő karmester volt. Először is kiválóan ismert az összes előadást, az orosz repertoárt. és az ő dirigensi technikája, szabadsága, tekintélye alapozta meg a művészi munkának azt a fantasztikus atmoszféráját, ami az előadásokhoz és a lemezfelvételekhez elengedhetetlen. Meg kell jegyeznem, hogy Elmler határozta meg számomra azt a feladatot, amit én meg is valósítottam, hogy meg kell őrizni felvételeken a Nagyszínház arany alapját, a mi nemzedékünk kiemelkedő művészeivel. Például felvettük a Boris Godunovot Atlantovval, Obrazcovával és talán Mazurokkal. Az Anyagin szintén korosztályunk legjobb művészeivel. De felvettük a Jolantát, Francesca da Riminit, az Iván Szuszanyint, még azt a verziót, amelyben a Rosenbaró-féle szöveget éneklem. Szóval Elmlernek elévülhetetlen érdemei vannak a Nagyszínház életében. Utoljára 2002-ben léptem föl vele Hongkongban a Bolshoi vendégszereplésén, a Boris Godunov előadásában.
1: Это были гастроли Большого театра с Борисом Годуновым. Я пел последний спектакль с ним Бориса Годунова.
0: Глинка Иван Сусанин című операjából hallgatjuk meg tehát a címszerep

0: Glinka Iván Szuszanyin című operájából hallották a címszereplő áriáját Jevgenyi Nyesztyerenko előadásában, a Moszkvai Balsoj Színház zenekarát Mark Elmrel vezényelte. Arról már beszéltünk, hogy 1970-ben járt először Budapesten, Gunó Faust című operájából Mephistót énekelte természetesen, és aztán ugyanezt a szerepet, illetve ugyanerre a történetre épülő Bojtó féle Mephisto felét is elénekelte, azt, ha jól tudom, akkor 4 évvel később, még pedig a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
1: De, ugye, такая яркая дьявольская линия прошла.
2: Igen, nagyon világos, egyenes utam nyílt Budapesten. 1970-ben, talán októberben, az első szereplésem után azonnal több felkérést is kaptam különböző előadásokra. Emlékszem, az egyik ilyen alkalommal Fodor Lajos, aki akkor a Margit-szigeti fesztivál igazgatója volt, felajánlotta, hogy énekeljek Bojtot. Korábban már utaltam a magyar kollégák munkájának minőségére. Az operaházi Mephistofele vörös jelmezében készítettek rólam néhány fotót. Amikor megérkeztem Budapestre, minden hirdető oszlopon az egész alakos Mephisto jelmezes plakáton volt látható.
3: Везде стоял я в полный рост в костюме Мефистофеля, был написан Нестеренко, Мефистофель в опере Бойт.
0: Egyébként van különbség, hogy szabad téren énekelni, és bent egy operaház, ugye az operaénekesek sokszor félnek attól, hogy egy szabad téren nincs olyan jó akusztika, talán kicsit elszáll a hangjuk, vagy egyáltalán volt akkor hangosítás, vagy pedig hangosítás nélkül énekeltek a Margit-szigeten?
1: Я помню, что Николай Юров мне говорил, что он никогда не поет на открытом воздухе, open air.
2: Emlékszem, Nikolaj Gyaurov mindig azt mondta, hogy ő soha nem énekel szabad téren. Soha. Valóban ő mindig minden szabadtéri fellépést visszautasított, még a Veronai arénában is. Én nem tudom miért, de soha nem utasítottam vissza az ilyen fesztiválokat, ha maga a szerep érdekes volt. Engem soha nem zavart. Úgy emlékszem, akkoriban a Margit-szigeten nem volt hangosítás, ahogy nincs a Veronai arénában sem. Néha más szabadtéri előadásoknál mikrofonnal és erősítéssel kellett énekeltem. Máskor anélkül. Amikor az énekes szabadtéren kimegy a színpadra, az a legveszélyesebb, hogy óriási teret lát maga körül. Például a Veronai aréna 15-20 ezer férőhelyes. Igaz, a Margit-sziget sokkal kisebb, de ott is nagy a tér, sok az ember, az égbolt, se falak, se plafon. Az a fontos, hogy ne forszírozzuk, ne erőltessük a hangot ennek a hatalmas térnek a kitöltésére. Ugyanazon hangon kell énekelni, mint az operában vagy a koncerten.
3: Нужно петь тем же голосом, что и в оперном театре, и в концертном зале.
0: És mindig vigyázott a hangjára, mindig tudatosan énekelt, mindig figyelt arra, hogy nehogy túl hangosan énekeljen, vagy hogy olyan szerepeket vállaljon, ami esetleg nem jó a hangjának?
3: Конечно, каждый певец хозяин своего голоса, он отвечает за него и должен вести себя ответственно по отношению к своему аппарату, знать его возможности.
2: Természetesen minden énekes gazdája a saját hangjának. És ennek megfelelően felelősséggel kell viseltetnie iránta. Ismerni kell a lehetőségeit, meg kell tudnia választani a repertoárt. Azt kell mondjam, nekünk, fiatal művészeknek szerencsénk volt. A mi időnkben vigyáztak ránk a színházi vezetőink. Például a leningrádi színházakban, ahol dolgoztam, a vezető karmester ellenőrizte, hogy mit adnak nekem, milyen szerepeket, milyen partitúrákat kell megtanulnom. Amikor egy másik színházban a karmestertől megkaptam a Mazeppában Kocsubej szerepét, 2 hét alatt megtanultam, elénekeltem neki. Másnap főpróba. Nagyon jól emlékszem, júniusban volt. Oda jött hozzám, és azt kérdezte, hány éves vagyok? Mondom, 30. Erre ő, ha 40 lenne, beállítanám a bemutatóra, de így összecsapta Kottát, és azt mondta, menjen haza. Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van, hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
3: Choose and refuse.
0: Hol találkoztak Maria Callas-szal?
3: Maria Callas Вместе с Тито Гобби.
2: Мария Каллас és Tito Gobbi annak a Csajkovszki versenynek a zsűriében volt, amit megnyerte.
0: Egy másik nagy énekesnő, akivel együtt dolgozott, és ha már az előbb Gounod Faust című operájáról beszéltünk, Kiritek Kanava, 1986-ban Münchenben közösen vették fel ezt az operát. Hogy zajlik egyébként egy ilyen CD összeállítása, hiszen Sir Colin Davis volt itt a karmester, és Faust szerepében pedig a mexikói tenor Francisco Araizát hallhatjuk ezen a CD-n, akivel aztán többször is dolgozott a későbbiekben együtt.
3: No, Francisco Araiza, mi az nekem хорошо, мы с ним.
2: Francisco Araizát jól ismerem. Láttam, hallottam fantasztikus taminóként a Varázsvólában, Münchenben. August Everding csodálatos, zseniális rendezése volt. Fölvettük vele Münchenben a Don Pasquale-t, később pedig a Faustot. Sokszor énekeltem vele előadásokon is. Például többek között a Faustot Barcelonában. Fantasztikus énekes, csodálatos hangja van. Csodálatosak a magas hangjai. Emberileg is nagyon kellemes, érdekes ember. Szakmailag pedig, mint kolléga, mint partner a színpadon, nagyon temperamentumos ember. Nagyon kellemes emlékeim vannak Colin Davis-szel való közös munkáról. Sajnos operázakban soha nem találkoztam vele. Ez az egy közös felvétel volt. Az egyik legjobb karmester. Nagyszerűen vezényelt ezt a francia operát, jól beszél franciául. Meg kell említenem, hogy én először a Milánói Scalában Georges Prétre vezényletével énekeltem franciául a Mefisztofelét. Colin Davis ritka rugalmassággal a sajátjaként tudta előadni ezt a francia zenét. Nagyon szeretem ezt a felvételt, mint ahogy a táncokat is, amiket külön hozzátettek. Ez egy gyönyörű Philips lemez, de mint hallom, sajnos már nem adnak ki több lemezt.
0: Gounod Faust című operájából az egyik legismertebb részlet Mefisztó rondója következik Jevgenyi Nyesztyerenko előadásában, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Sir Colin Davis vezényli, a felvétel pedig 1986-ban készült.

0: Gunófausz című operájából hallották Mefisztó rondóját Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt. Már beszéltünk arról, hogy a kékszakálú herceg várát többször is elénekelte, de egy érdekes dolog történt itt, hiszen előbb énekelte ezt a szerepet Moszkvában, a Bolsójban, aztán vette lemezre, és csak ezt követően énekelte el a budapesti operaházban is. Ön volt az első nem magyar énekes, aki magyarul a budapesti operaházban ezt a nagyszerű szerepet elénekeltem.
1: Именно в театре Операház в Будапеште, потому что по-венгерски пели другие, ну, в других странах.
2: Pontosabban a budapesti operaházban, mert korábban mások már énekelték más országokban kottával a kezükben. Tudja, a kékszakálú számomra sorszerű volt, amikor legelőször jártam Magyarországon 1970-ben, és a Faustot énekeltem, majd másnap az Anyegint, aztán Debrecenben az Igor Herceget. Emlékszem, egész éjjel autóval utaztunk vissza Budapestre, hogy reggel elérjem a gépet Moszkvába. Vissza kellett érnem egy koncert próbájára. Az utitársam, akinek nem emlékszem az arcára, de emlékszem, hogy egész éjjel azt magyarázta, hogy magának a kék szakálút kell énekelnie. Az ön hangja a kék szakálóhoz való. Koncsak mély basszus szerepét halva, megérezte bennem a bariton kékszakálú szerepét. Nem tudom, de valószínűleg egy tapasztalt, érzékeny muzsikus volt. Egyszerűen belém szugerálta. Megérkeztem Moszkvába, és tudtam, hogy el fogom énekelni a kékszakálút.
1: Színi barady, ja nie znaju, no očividno on był muzykant, opotny i tonki, i on mnie to vnušil. Ja уже прилетел в Москву, знаю, что я буду петь кексакалу.
0: És ugye ez az opera az, amelyeket nem lehet más nyelven elénekelni, mint magyarul. Mennyire volt nehéz önnek megtanulni ezt a szöveget magyarul? Aztán elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor most beléptünk ide az ön lakásában, és néhány magyar szóval köszöntött, úgy látszik, hogy még néhány dologra azért emlékszik.
1: De, конечно. Во-первых, когда мы... Я предложил Большому театру поставить эту оперу.
2: Igen, természetesen. Először is otthon én javasoltam, hogy ezt az operát vegyük föl a repertoárba. Feltétlenül Ferencsik János, Mikó András és Forrai Gábor meghívásával. Örömmel beleegyeztek. A Moszkvai Nagyszínházban egy nagyon jó orosz fordításban énekeltük a darabot. Sok premiéren énekeltem a Balsojban. Mondhatom, a kékszakálú bemutatója az első három legzajosabb, leghangosabb siker között volt. A teremben óriási volt az elragadtatás. Beborítottak minket virágokkal. Miért? Mert a zene mindenkit magával ragadott. Mindenekelőtt ennek a zenének a szépsége, aztán a tartalom. Nekem nagyon tetszik az, amiről ez az opera szól. És nem elhanyagolható a nyelv. Nem vagyok az ellen, hogy fordítással énekeljünk. Azon a nyelven, amit ért a közönség, értenek a művészek. A közönség értette, hogy miről énekelünk. Mi értettük, hogy mit csinálunk. És természetesen Ferencsik elbűvölő dirigálása. Szintén mindenkire hatással volt. Olyan átéléssel énekeltünk Léna Obraztsovával, hogy ez volt az egyik legnagyobb ünnep a színházban, és az én életemben is.
1: Всех. В общем, мы пели с таким энтузиазмом с Леной Образцовой, что ну это был один из самых больших праздников в большом театре в моей жизни. Вообще в моей жизни один из самых больших праздников.
0: Ugye Jelena Obraztsova volt a partnere, akihez az is kötődik, hogy első orosz énekeseként ketten énekelhettek a Milánói Szkálában annak idején.
1: Да, должен отметить, что мы De nas выступали некоторые...
2: Meg kell egyeznem, hogy előttünk már a Nagyszínház néhány szólistája szerepelt orosz operákban. Mi Obraztsovával az első szovjet énekesek voltunk, vagy mondhatjuk orosz énekesek Sajapin után, akik szerepelhettek a Szkálában olasz repertoárban. Ráadásul akkor, amikor a színház 200. évfordulóját ünnepelték a Don Carlosban, ami a szezonnyitó darab volt, és közvetítették az egész világon. Erre büszke vagyok, és azt gondolom, hogy mi tapostuk ki az utat az utánunk következő fiatalabb énekesek számára, mindenek előtt a Scalába és más operaszínpadokhoz is. De ismétlem, a Milánói Scala színpadán olasz repertoárban mi voltunk az első. Ez szörnyű nagy felelősség volt. Természetesen nagyon izgultunk, de megoldottuk. Fontos megjegyezni, hogy mi mindketten ugyanabban a Leningrádi konzervatóriumban tanultunk, ugyanazon a szakon, ugyanabban a csoportban, ugyanabban a padban ültünk. És néhány más énekesünktől eltérően mi nem voltunk gyakorlaton a Scalában, de ettől függetlenül nekünk jutott ez a megtiszteltetés. Egyrészt. Másrészt ez egy megpróbáltatás.
1: Честь, с одной стороны, другой стороны, это испытание.
0: És ugye Jelena Oblasztó lesz a partnerem a Kékszakálló Hercegvárában, de térjünk még egy pillanatra vissza Ferencsik Jánoshoz, hiszen vele sokat dolgozott együtt, és önszorgalmazt, ugye, ahogy mondta is, hogy Moszkvában is ő vezényelje a Kékszakállót, és a most következő lemezfelvételt is Ferencsik Jánossal készítette.
1: De, узнаете, дирижер, он был совершенно изумительный. Причем дирижер не такой,
2: Igen.
1: который...
2: Tudja, ő csodálatos karmester volt, ráadásul nem olyan, aki állandóan parancsolgat. Útmutatást adott, csak egyszerűen a kezeivel, az arcával, a tempójával ihletet sugalmazott. Létrehoztatta az állapotot, amire nekem, mint Kékszakállónak szükségem volt. Ez szabad, közös művészet volt, közös zeneiség. Már az első próba után el voltam ragadtatva. Szinte semmit nem mondott a zenekarnak a próba alatt. Szófukar volt. Ritkán tett néhány megjegyzést. Szuggerált. Ez hatott a zenekarra. És a zenekarunk, ami egy nagyon jó zenekar, nagyon szerette Ferencsiket. Jól együttműködtek. A zenekar válaszolt Ferencsik sugalmaira, szuggesztivitására. Persze nem minden előadáson vezényelt Ferencsik, néha nagyszínház karmestere, néha más magyar karmester. Mind jók voltak, minden rendben volt, de nem volt meg ugyanaz az érzés sem nekünk énekeseknek, sem a zenekarnak, sem a közönségnek, mint amikor Ferencsik János vezényelt.
0: Bartó Béla a Kékszakálló Hercegvára című operájából az ötödik ajtót hallgatjuk meg. Judit szerepében Jelena Obraztsova, a Kékszakállót pedig Jevgenyi Nyesztyerenko énekli. A Magyar Állami Operaház zenekarát és kórusát Ferencsik János vezényli ezen az 1981-es felvételen.

0: Bartók Béla a Kékszakálló Hercegvára című operájából az ötödik ajtót hallották, Jelena Obraztszova és Jevgenyi Nyesztyerenko énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát és kórusát Ferencsik János vezényelte, 1981-ben készült a felvétel, a lemez előtt hallják a Bartók Rádióban, ezúttal nem Budapestről, hanem Bécsből, hiszen Jevgenyi Nyesztyerenko vendégei vagyunk. Hát amikor beléptünk ide önhöz, akkor én döbbenten tapasztaltam, hogy a kaputelefonra ki van írva a neve, és amikor megkérdeztem öntől, hogy tudják-e, hogy ki jön itt a házban vagy a környéken, akkor azt mondta, hogy akkor, amikor tanít, akkor biztosan, mert hogy itt háznál fogadja a növendékeit, és mind a mai napig tanít.
1: Mindenek előtt magam is énekelek. Például a budapesti fellépés előtt 5 hétig minden nap gyakoroltam, hogy formába jöjjek. Így aztán eleget hallgathattak engem. Aztán éppen tegnap utazott el az egyik kazaksztáni növendékem, aki 2,5 hetet töltött itt.
0: Most egy olyan opera következik, ami szintén viszonylag ritkán kerül az operaházak színpadára. A tavalyi Verdi év kapcsán az Attilát ismét világ több operaháza elővette. Az az érdekesség, hogy ezt az operát is magyar közreműködőkkel vette föl, hiszen partnerei Miller Lajos, Sass Szilvia, Bénagy János és Kovács Kolos, a karmester viszont Lamberto Gardelli.
2: Я вспоминаю это время, когда мы записывали Attilu, s большим удовольствием, потому что это...
1: Emlékszem arra az időszakra, amikor az Attila felvételei zajlottak. Nyár volt. Semmilyen járvány, semmi megfázás. Mi művészek egész szezonban ettől szenvedünk. Könnyű volt énekelni, minden nagyon jól ment. Egyszerűen csak az idő miatt. És természetesen nagyon örültem a partnereknek, nagyon jó kollégák, ismerősök. Gyakran énekeltünk együtt különböző előadásokban. Csak felső fokon lehet beszélni róluk. Ezért szerintem ennek az operának ez az egyik legjobb felvétele. Természetesen nagyon kellemes volt újra találkozni Sass Szilviával, egy igazi csillaggal, aki, ha nem tévedek, 1970-ben kapott Bulgáriában aranygyűrűt.
0: Ugye több Verdi szerepet is elénekelt a Don Carlosból is, vagy a Nabuccóból is. Ezt az Attila című operát azért viszonylag ritkán játsszák. Mi lehet ennek az oka?
2: Я скажу сразу, впервые спел в Барселоне.
1: Először Barcelonában énekeltem Attilát, majd Madridban, Tallinnban. És volt ez a lemez. Valamint még a Veronai arénában is. A díjat is kaptam érte. Szóval nincs igazán olyan érzésem, hogy nagyon ritkán állítanák színpadra. Az én értelmezésem szerint van benne néhány nem túl világos rész, de a közönség jól fogadja. A mondani való ügyesen van felépítve, az embereket megfogja. Természetesen sok függ a rendezéstől. Szerintem a legjobb rendezés Veronában volt.
0: Azért is mondtam, mert Magyarországon több mint 100 évet kellett várni a premier után, 1972-ben, és a Margit szigeten került színre. 1987-ben vették föl, és mint ahogy mondtuk már, Lamberto Gardelli volt a karmester, aki abban az időben egy nagyon meghatározó karmester volt a budapesti operaházban. Ön hogy emlékszik vissza a közös munkára?
2: Lamberto Gardelli, я знаю достаточно хорошо. Ну, прежде всего, это на Маргит Сигет, Мефистофель Бойто. Это была моя первая встреча с итальянцем.
1: Lamberto Gardellit eléggé jól ismerem. Mindenek előtt a Margit szigeten Bojtó Mefisztofele című operája kapcsán. Ez volt az első találkozásom olasz karmesterrel, olasz operával. A Bojtó bemutatója után jött Verdi Hajdája 1974-ben. Így 2 új szerep is született Budapesten. Később énekeltem vele Verdi requiemjét is. Voltak közös felvételeink, koncertek. Akkor már a Müncheni rádió zenekarát vezényelte. Az egyik legkiemelkedőbb olasz karmester volt. A Covent Gardenben a sevillai borbét is vele csináltuk. Korosztályának egyik legjobb karmestere volt. De valamilyen oknál fogva távol maradt Olaszországtól. Él sokfelé, csak nem Olaszországban. Gardelli szerintem tehetségéhez mérten alulértékelt volt, de számomra ő volt a korszak egyik legkiemelkedőbb karmestere, és nagyon sokat tanultam tőle.
0: Amikor Gunó Faúszimi operájáról volt szó, akkor Georges Prétről nevét említette, a Kék szakállónál Ferencsik Jánosét, most olasz operáknál Lamberto Gardelliét. Segítség az, hogyha az adott nemzet karmestere dirigálja az operát?
2: Это совершенно обязательно, чтобы дирижер, который ведет спектакль...
1: Ez kiemelkedő fontosságú. Egy karmesternek, aki visz egy előadást, annak anyanyelve kell, hogy legyen az adott műnyelve. Sajnos a mai karmesterek univerzálisak. Minden összekeveredett. Van rá példa, hogy a karmesternek nem anyanyelve a darab nyelve, amit vezényel, de legalább jól beszél olaszul, franciául. Mint például Colin Davis. De ez elég ritka. Nincs annál rosszabb, mint mondjuk egy olyan osztrák vagy német dirigensen énekelni olasz zenét, aki azt sem tudja, mit jelent a menum, mosso, allegro, stb. Szerencse, hogy Lamberto Gardellivel dolgozhattam 3 olasz operában és a Requiemben, valamint Claudio Abbadoval a Don Carlosban, vagy például Riccardo Muttival szintén. Többször is a Don Carlosban énekelettem. Ugyanúgy, hogy Konstantin Simonovval a Leningrádi Marinszki színházban. A Balsójban pedig Simonov, Elmler, Lazarev, az orosz repertoár egész másképp hangzik velük.
2: Elmler, Lazarev, это уже в русском репертуаре, конечно, там.
0: És az is nagyon fontos, hogy érthető legyen a szövegmondás. Hát mennyire figyelt oda arra, amikor például eredeti nyelven énekelt operákat, ugye most a rövidesen az Attila részletét hallgatjuk meg olaszul, hogy az az olasz közönség számára mondjuk egy érthető előadás legyen.
2: Publiki общем ничего не понятно, когда поют на языке другой страны.
1: A közönség egyáltalán semmit nem ért, ha külföldi énekel neki. Természetesen a művésznek kötelessége maximális pontossággal és fonetikailag helyesen ejteni a szavakat. A művésznek kifejezően kell énekelnie és játszania. Abban az esetben a szavak értelme nem is jut el a hallgatósághoz, mégiscsak a mimika, a mozdulatok és az emóciók valamennyire segítenek. Természetesen segítség a színpad fölötti felirat is. De az ember azt olvassa, nem tud a színpadi történésre figyelni.
0: Ugye ön az orosz iskolán nevelkedett, ott mennyire volt fontos már mondjuk a 70-es években, hogy színészileg is teljes értékű legyen az előadás, ne csak szép hangokat halljunk?
2: A
1: művészi hatást és az érzelmi kifejezést a tanáraim hangi adottságokkal együtt bírálták el. Az orosz iskolán nevelkedett énekesek megtanulnak nem csak szép hangokat képezni, hanem vokális összképet létrehozni. Akkoriban többnyire oroszul énekeltünk, és csak elvétve más nyelveken, mert akkor ez így volt az egész világon. Csak a 70-es években kezdtek áttérni az úgynevezett eredeti nyelven történő éneklésre. Az eredeti nyelven éneklést Herbert von Karajan vezette be. Miért? Azért, mert abban az időben nagyon megnőtt az előadás minősége iránt a követelmény, a legjobb előadókat keresték. Vagy egyszerűen csak nem volt elég minőségi énekes. Egy ország nem tudott biztosítani elég énekest. Korábban is kölcsönöztek énekeseket, még a II. Világháború előtt is. Eleinte például a bécsi Staatsoperbe hívtak meg énekeseket. Ma különböző országokban különféleképpen van. Például Jussi Björling minden felvétele svédül van, még a bohém élet is. Fritz Wunderlich, a világ egyik legjobb tenorja, mindent németül énekelt. Akkor ez így volt. Aztán jött az eredeti nyelv. Mindenkinek tudnia kellett. Amikor én kikerültem a nemzetközi porondra, mentem országról országra, például a Don Carlosszal, de a társulat ugyanaz volt. Mondjuk Fréni helyett Dimitrova énekelt, Cappuccilli helyett Brusson. de ugyanaz a művészi csoport. Az eredeti nyelven éneklés némileg nevetséges. Vegyünk egy nemzetközi énekversenyt, ahol az eredeti nyelven éneklést megköveteli. A Don Carlos eredeti nyelve a francia. A Lammermoor-i Luciáé szintén a francia. Később az olasz zeneszerző készített olasz verziót, és így tovább. Rengeteg példát hozhatnék. Másodszor a művészek ismerik a nyelvet, legalább annyira, hogy kiírják a szavakat a kottába. Én láttam ilyet, aztán betanulják, mint a papagáj. Semmit sem értve énekelne. A közönség hallgatja, és semmit sem ért. Viszont mindenki elégedett, mert a nyelv eredeti.
2: Я смотрел ноту, по которой он говорит, нет, они учат, как попугаи, поют, ничего не понимая, публика слушает, ничего не понимая, и все довольны, что это язык оригинала.
0: De ezzel egy kicsit azt is szeretném mondani, hogy igénytelenebb lett az opera játszás, tehát mondjuk kevesebb idő van egy-egy előadásra fölkészülni, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt?
2: Ну, конечно, сейчас очень многое из-за, прежде всего, финансовых проблем очень многое ухудшилось. И...
1: Természetesen mostanában egyrészt az anyagi nehézségek miatt sok minden sokkal rosszabb. A próbaidőszak sokkal rövidebb. És mondjuk a Staatsoper az új politika alapján már nem a Csillagok színháza, hanem csupán állandó szerződéses művészek vannak. A sztárok túl drágák. A terem így is megtelik turistákkal. A munka minőségének romlása néhány éve érezhető. Kivételek például a már említett karmesterek, mint Carlo Maria Giulini. Néhány évet, talán 5, volt a Macbeth bemutatója Staatsoperben. Próbálták, de sehogy nem találtak karmestert. Folynak a próbák, nincs karmester. De senkit sem izgat. A korepetitor játszik. Gyakorlatilag 2 nappal a premier előtt felkérték az egyik korepetitort, én hallottam a rádióban vele az interjút. Arra a kérdésre, hogy vezényelte már valaha Macbethet, azt felelte, hogy nem, de egyszer már CD-n meghallgattam. És odaállhatott a Staatsoper karmesteri pultjához, és vezényelhette a Macbethet.
2: Macbeth Verdi. Он говорит, нет, ну один раз слушал компакт-диск. И вот он встает за пульт Венской Штатсоперы и дирижирует премьеры Макбета. Я был на этом спектакле.
0: Most térjünk vissza még a régi nagy időkre, 1987-re. Verdi Attila című operájából hallgatunk meg egy részletet a címszerepben Jevgenyi Nyesztyerenkóval, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.

0: Verdi Attila című operájából hallották a címszereplő áriáját az első felvonásból. Lamberto Gardelli vezényelte a Magyar Állami Operaház zenekarát, a felvétel pedig 1987-ben készült. Most 3 évet visszamegyünk az időben, 1984-ben énekelte Zakariás szerepét Jevgenyi Nyesztyerenko a Nabokkóból, mégpedig olyan kiváló partnerekkel, mint Piero Cappuccilli, Placido Domingo, Kurt Riddle és Lucia Pop.
1: Nabucco для меня опера очень дорогая, потому что я ее пел во многих театрах.
2: A Nabucco számomra nagyon kedves opera. Annyi színházban énekeltem, hogy nehéz lenne felsorolni. Természetesen leginkább az első fellépés maradt meg az emlékezetemben. Ez 1982-es felvétel volt, tavasszal, Nyugat-Berlinben. A Deutsche Grammophon készítette. A felvétel előtt annyira megfáztam, hogy le akartam mondani. Egy barátom javasolta, hogy mégis inkább repüljek oda, megmutatom, mennyire beteg vagyok, akkor nem lesz annyira sértő. Bementem a Deutsche Operbe. A terv szerint május 1-én és 9-én előadás volt, a két dátum között pedig a lemezfelvétel. Mutattam, hogy semmi hangom nincs. 2 hétig hallgatnom kell. Giuseppe Sinopoli, a karmester és a Deutsche Grammophon teljes vezetősége a fejét fogta, hogy mi lesz most. Montserrat Caballé most küldött táviratot, hogy megbetegedett. Ön is beteg. Sürgősen keresünk magának orvost, aki meggyógyítja. De az orvos nem tudott segíteni. Ellenben az egyik művész felajánlotta, hogy elvisz egy másik orvoshoz, aki segít. És valóban, mindössze 5 napon volt a próbára és a gyógyulásra. Nagyon intenzív terápia volt. 2-3-szor mentem a doktorhoz az egyetemre, Sinopoli suttogva próbált velem. A színpadon kívül nem nagyon használtam a hangom, és csak az utolsó nap a zenekari próbán próbáltam ki, hogyan is szól. És akkor derült ki, hogy énekelhetek. Vártuk Montserrat Caballét, neki az előadásokon 1-én és 9-én nem kellett énekelnie. Azokon Gena Dimitrova szerepelt. Vele is próbáltunk végig. Olyan fantasztikusan énekelt 1-én, hogy azonnal táviratoztak Montserratnak, hogy kedves Montserrat, gyógyuljon, óvja az egészségét, minden jót kívánunk. Reggel pedig Géna elkezdte a felvételt. Ezzel megindult a nemzetközi ismertsége. Hívták a Scalától kezdve mindenhova.
1: И Гену на утро поставили на запись, и она с тех пор началась ее очень широкая известность, она тут жила, Скала пошла и так далее, так далее.
0: Igen, ugye ő énekelt aztán végül is Abigail szerepét ebben az operában.
1: No, совершенно безупречно, блестяще она справлялась со всеми неимоверными трудностями.
2: Abszolút kifogástalanul megbirkózott a feladattal. Később sokszor énekeltem Génával, többek között a Veronai arénában, a régi és az új rendezésű Nabuccóban, sőt még Cappuccilli is énekelt. Ezek után rögtön szerződtették a Scalába. Turandotot énekelt, csodálatos karrierje volt. Lady Macbethben is énekeltünk együtt Athénban, de sok más darabban is. Csodálatos énekesnő volt, határtalan lehetőségekkel. És talán az összes Nabucco közül, amit énekeltem, ő volt a legjobb Abigail.
1: Среди всех Nabucco, которых я пел в разных театрах, да, она, конечно, была лучшая Abigail.
0: Mennyi ideig tart egyébként egy ilyen próba folyamat, tehát amikor gyakorlatilag minden szerepet már akkor egy világsztár énekelt, mennyi ideig próbálnak együtt, és milyen hangulata van ilyenkor egy próbának? Ízzik a levegő, vagy mindenki nagyon a saját dolgával van elfoglalva?
1: Есть 2 варианта, когда ставится новый спектакль, и нужно создать его режиссеру и дирижеру.
2: 2 változата van egy új előadás színrevitelének. A rendezőnek és a karmesternek kell megteremtenie. Ez körülbelül 1 hónapot vesz igénybe. De ott volt például Dvorzsák Ruszalkája. Otto Schenk 1,5 hónapig próbálta. A Varázsfúvolát is ugyanennyi ideig szerette volna, de nem egyeztem bele, hogy 1,5 hónapot töltsek Sarastróval. Szóval az általános az 1 hónap. Ez egy nagyon intenzív munka. Abban az esetben, amikor mondjuk a Deutsche Operben egy kész előadásba csak be kell szállni, akkor körülbelül 1 hét. A próbák alatt meg kell jegyezni, hogy a sztárok a legfegyelmezettebbek. Gyakran láttam és tapasztaltam, amikor fiatal, magukat sztárnak tartó művészek és művésznők úgy vélik, hogy megengedhetik maguknak a késést. Elmernek a próbáról, mert elfáradtak, és így tovább, és így tovább. Egy fiatal orosz énekesnő Hamburgban azt kérdezte tőlem, hány percet kell egy sztárnak késnie? 20 percet, vagy fél órát? Azt feleltem, Maria Callas a próba előtt fél órával már ott volt, és fél órával tovább maradt, könyörögve, hogy tovább próbálhasson.
0: Egyébként Maria Callas neve már ugye többször is felmerült itt a beszélgetésben, de ki az, akitől a legtöbbet tanulta, vagy ki az, akitől a legtöbbet tanulta, mondjuk szakmai alázat szempontjából?
1: Я, конечно, должен назвать имя Федора Шаляпина.
2: Mindenek előtt Fyodor Shalyapint kell megemlítenem, mert már iskolás koromban bálványoztam. Már akkor csak a lemezeit hallgatva elvarázsolt. Amikor megéreztem magamban a basszistát, megértettem, hogy követnem kell.
0: Manapság pedig viszont önt Shalyapin utódjának is tekintik, az ő munkásságának követőjének. Egyébként itt több nyugati város nevét is emlegettük már az interjúban, és hát ugye Magyarországon az 50-es, 60-as éveket aranykornak is szokás nevezni az operaházban, mert akkor nem engedték nyugatra az énekeseket, és az összes nagyon jó énekes Budapesten maradt. Amikor az ön nyugati pályája is beindult a 70-es évek második felében, a 80-as években, hiszen akkor ön már például a Metropolitanben is rendszeresen énekelt, mennyire volt könnyű kijutni Nyugat-Európába vagy Amerikába?
1: У нас действительно позднее начались выезды артистов наших оперных артистов.
2: Valóban nálunk később nyíltak meg a lehetőségek, később kezdtek a művészek külföldre utazni. Mindegy is, hogy nyugat vagy kelet, egyáltalán külföldre, különböző okokból. Az orosz mentalitás más. A művész a színházhoz tartozik. Nincs joga sehova elutazni a szezon alatt. Csak Shalyapin tudta kivívni magának. Ami engem illet, az első külföldi utam 1970-ben a Budapesti Operaházba vezetett. Ezek után nagyon gyakran hívtak vendégszerepelni Budapestre. Aztán következtek a Moszkvai Nagyszínház vendégjátékai a Szkálában. Az első darab a Ruszlán és Ludmilla volt. Nagy sikert arattam, csak rólam beszéltek. Majd következett a New Yorki Metropolitan 1975-ben. A Boris Godunovval kezdtünk, szintén a figyelem középpontjába kerültem. Ezzel megkezdődött a nemzetközi hírű művészeink kiáramlása a világ nagy operaházaiba. Értettük, hogy a magyar vagy bolgár művészek relatíve szabadabban, sokkal egyszerűbben utazhattak, mint mi Moszkvában. De nem panaszkodnék, hogy mi nem mehettünk, minket nem engedtek. Nálunk sajátságosan működött a Goszkoncert. Az ő dolguk volt a papírok kiállítása, a vízumok megszerzése, intézte a levelezés. A mi Goszkoncertünk úgy működött, mint például a budapesti Interkoncert. Az első néhány út után nagyon hamar megértettem, hogy nem kell a Goszkoncertre várni, hanem egyenesen az impresszáriókkal, a színházakkal kell tartani a kapcsolatot, telefonon, levélben, táviratban. Meg kell mondanom azonban, hogy kötelességemnek tartottam, hogy a nagy színház szólistája maradjak. Minden évben részt vettem az előadásokban, koncerteken, teljesítettem a normát. Teljesítettem, amit a színház elvárt. Hűséges maradtam a színházhoz, megosztottam az erőmet a külföld és az anyaszínházam között. Ugyanígy kötelességemnek tartottam más városok zeneszerető

0: Irakba vagy Szovjetunióba, hanem kint maradjon New Yorkban?
1: New York,
2: amikor megérkezel, inkább azon gondolkodsz, hogy lehet minél gyorsabban innen elmenni.
0: De mi az, amit taszítja New Yorkban? A maga a város, vagy a Metropolitannál voltak esetleg gondok?
1: Климат ужасный, в аэропорту нужно в этом коридоре стоять полтора часа, пока наконец туда пройдешь на этот паспортный контроль.
2: Rettenetes a klíma. A repülőtéren azon a folyosón vagy másfél órát kell állni, amíg elér az ember az útlevél ellenőrzésig. Persze a Metropolitanben mindig nagyon jó dolog fellépni. Sajnos nekem az amerikai kapcsolat végül nem jött össze. Voltam San Franciscóban, voltak koncertturnék Amerika szerte. Sok meghívásom volt a Metropolitantől a 80-as évadra, és így tovább. Természetesen, amikor maga Amerika volt ott, akkor az úgy volt helyes. Amikor valaki más, akkor rögtön jönnek a szankciók. Így visszamondták az összes szerződésemet. Carter elnök utasítást adott, hogy minden szerződést vissza kell vonni. Ezen kívül Grammy-díjra is jelöltek a Mussorgsky lemezzel. Visszavonták ezt a jelölést is. A mai napig itt van a falamon a jelölések levele. Ilyen a politika és a művészet. Később azért még néhányszor voltam Amerikában, de a kapcsolatok már nem jöttek rendbe. Nincs mit tenni.
1: Политика и искусство. Поэтому после этого я еще несколько раз приезжал в Америку, но так не сложились отношения, что же делать. Много других стран.
0: Hát aztán elárulhatom a hallgatóknak, hogy amikor novemberben Budapesten adott egy dalestet, akkor én kifigyeltem, hogy egy ilyen kis készülékkel rögzítette ezt az előadást, és akkor azt mondta nekem, hogy az eddigi összes előadását fölvette.
1: De... produkt,
2: igen, mondhatni, én a hangrögzítés századának terméke vagyok. Azt hiszem, minden énekesnek kötelessége mindig fölvenni valamilyen formában saját magát. A fiatalabb énekesek ma már akár videóra is. Abban az időben, amikor én a konzervatóriumban tanultam, még csak arra volt lehetőségem, hogy magnetofont vegyek. Akkora volt, mint egy nagyobb rádió. Amikor otthon gyakoroltam, énekeltem, azt mindig fölvettem. Visszahallgattam, igyekeztem megérteni. Ha a rádióban közvetítettek, azt is azonnal fölvettem. Később már megjelentek a kazettás magnók, majd a minidisk. Ez abszolút elengedhetetlen minden énekes számára. Rögzíteni kell, és visszahallgatni.
0: Ennyi év, évtized, ami ön mögött áll, még mindig visszahallgatja a felvételt, és mindig hibát keres benne, és még mindig tanulni szeretne abból?
1: Да, ищу прежде всего ошибки и также отмечаю то хорошее, что...
2: Mindenek előtt a hibákat kerestem, de észreveszem a jó dolgokat is. Minden fellépésen kipróbálok valami újat, akkor is, ha az a sokadik ugyanolyan koncert vagy előadás. Ha az a jó, sikeres, akkor azt kell megtartani. Vagy ha nem jó, akkor azt elhagyom. Tehát ez egyfajta önellenőrzés.
0: Több cikkben is olvastam önről, hogy szenvedélyesen gyűjti a teákat, mi is egy nagyon finom teát kaptunk most öntől. Ez a szenvedélye még továbbra is megmaradt?
1: Да, это хобби. У меня чай всю жизнь. Я всю жизнь его изучаю, коллекционирую.
2: Igen, ez egy életre szóló hobbi. Tanulmányozom és gyűjtöm a teákat. Van saját keverékem, azzal kínálom meg a vendégeimet. Ezzel is köszönetet mondva a figyelemért.
1: Хочу поблагодарить за внимание. Köszönöm szépen.

0: 2015. január 18-i műsorunk ismétlését hallották. Jövő héten, a július 2-án 83 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színészre, Szilágyi Tiborra emlékezünk, aki Jevgenyi Nyesztyerenko magyar hangja volt műsorunkban. Közvetlen munkatársaim Bánkövi Gyula és Boda Eszter nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt. Ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu per lemezelő linkre kattintanak. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló.
2: Hey, Pancho!
1: A muzsikus legendák adásában Melés György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Működésem három alapkövetelményének tartom: tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Hétfő este. David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
4: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Két évforduló adja a mai műsor programját. 130 éve mutatták be Richard Strauss 5. szimfonikus költeményét, a Till Eulenspiegel vidám csínyeit. 1895. november 5-én Kölnben a Gürzenich zenekar Franz Wüllner vezényletével játszotta az első előadást. A Till Eulenspiegel eredetileg operának készült, de a projekt nem jutott tovább az első felvonás vázlatainál. Végül a középkori tréfamester egy szimfonikus költemény témája lett. Till Eulenspiegel vidám csínyei régi csibészdalok alapján, rondó formában, nagy zenekarra komponálva, ahogy a teljes cím hangzik. A művet egy prológus és egy epilógus keretezi, a zenekar itt a narrátor szerepét tölti be, a cselekmény pedig az egyszer volt, hol nem volt kezdőmondattal indul, és a végén a történet tanulságával zár. Hallgassuk Richard Strauss Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költeményét először eredeti formában, a berlini filharmonikusokat Solti György vezényli.

A történet egy piacon kezdődik. Till Eulenspiegel lovon vágtat át a téren, és összetöri a piaci asszonyok edényeit. Halljuk az asszonyok sikoltozását is. A következő jelenetben Till erkölcsi prédikátorként lép fel. Szerzetesi ruhája alatt azonban kilátszik a nagy lábujja. Erre a kontrafagott hangja utal a zenekari változatban. A harmadik epizód Eulenspiegel hiába való udvarlását írja le, a kudarc miatti dühét pedig hangos részfúvós zene imitálja. Végül Till bíróság elé kerül, ahelyett, hogy meggyőzően válaszolna a kérdésekre, ártatlanul fütyüli a témáját, de semmi nem menti meg, kihirdetik halálos ítéletét. A csibész már a bitófán lóg, zihálva vágja utolsó grimaszait. A tréfamester meghalt, de a róla szóló történetek továbbra is vidámságot árasztanak, sugallja Richard Strauss megbékélő záró gondolatában. Erről szól a szimfonikus költemény, hallgassuk, hogyan jelenik meg mindez klarinét és zongora változatban. Saját átiratát Götz Nándor és Szokolai Balázs játssza.

Mai másik évfordulónk Agustín Lara halálának évfordulója. 55 éve, 1970. november 6-án hunyt el a mexikói zeneszerző, aki nem csak hazájában, hanem Közép- és Dél-Amerikában, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Olaszországban és Japánban is elismert muzsikus volt. Leghíresebb dalai egyike, a Granada fontos most nekünk, amelyet Enrico Caruso, Mario Lanza vagy José Carreras, de további számos világhírű énekes is repertoáron tartott. Agustín Lara több mint 700 dal szerzője, ezek nagy részét 1930 és 39 között írta. Ekkoriban kezdett filmzenét komponálni, és jelentősen hozzájárult a mexikói film aranykorához is. Az 1950-es és 60-as évek elején a zeneszerző európai turnéival megerősítette nemzetközi sztár státuszát. Az 1940-es évektől egyre híresebb lett Spanyolországban, olyannyira, hogy 1965-ben a spanyol diktátor Francisco Franco egy házat ajándékozott neki Granadában, köszönetképpen a spanyol témájú dalokért, például a Granadáért is. Ezt már nem sokáig élvezhette a zeneszerző. Agustín Lara 3 évvel később egyre többet betegeskedett, és ahogy említettem, 1970-ben elhunyt. Hallgassuk a Granada első változatát Giancarlo Chiaramello átdolgozásában. Luciano Pavarotti énekel, a Royal Philharmonikusokat Maurizio Benini vezényli.

A következő Granada egyfajta dalszöveg nélkül, hiszen a harmonika és a gitár énekel. Saját átiratát Orosz Zoltán és Urzó Gábor játssza.

Visszatérünk az énekszóhoz, Hűvösvölgyi Ildikótól halljuk Bradányi Iván szövegével Agustín Lara Granada című dalát. Hűvösvölgyi Ildikó mellett a Stúdió 11 és a Rendezvú zenekar játszik, Bíró Attila vezényel.

Három változat után ismerjük meg a dal történetét is. A Granadát 1932-ben írta Agustín Lara, spanyol szvittjének részeként, ami egy spanyol városoknak emléket állító dalciklus. Madrid, Granada, Valencia, Toledo, Sevilla és Murcia, valamint Navarra régió jelenik meg a sorozatban, ám a Granadán kívül a többi dalt ma már csak elvétve adják elő. Említettem, hogy Lara nagyon népszerű volt Spanyolországban, de érdekesség, hogy amikor a Granadát megírta, még egyáltalán nem járt a dél-európai országban. Következzék most Agustín Lara Granada című dala Körmendi Vilmos feldolgozásában. Zsoldos Imre játszik trombitán, és mellette a Körmendi együttest halljuk.

Bár Agustín Lara énekesként is ismert volt, leghíresebb dalát ő maga sosem vette lemezre. Talán úgy érezte, hangja nem rendelkezik a dal operai igényeinek megfelelő erővel. Agustín Lara a dalt Pedro Vargas tenor számára komponálta, aki 1932-ben elsőként készített belőle felvételt. 1997. szeptember 4-e óta Granada város hivatalos himnusza, Agustín Lara darabja, amelynek meghallgatjuk még egy hangszeres változatát, ezúttal Pleszkán Frigyes átiratában. Zongorán Pleszkán Frigyes, bőgőn Gájer Ferenc játszik.

0: Pleszkán Frigyes átiratában hallgattuk Agustín Lara Granada című dalát, Pleszkán Frigyes zongorázott, Gájer Ferenc játszott nagybőgön. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Pece Szilviát hallották.
1: A 2025. november 9-i adás ismétlését hallották.
2: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható.

megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián, és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 18:30.

0: muzsikus legendák.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Aki szereti az operát, az biztos, hogy a nagy kedvencei között tartja Melis Györgyöt. Ő mai muzsikus legendánk. Németh Attila köszönti önöket a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is. Melis György számomra kiismerhetetlen ember volt. Nem ismertem személyesen, de mindig szerettem volna megtudni, hogy igazából milyen ember. A Kossuth Díjas művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja 2009. novembere óta nincs velünk. Amikor megnéztem, milyen felvételei vannak, mondhatom, rögtön tudtam, hogy a bőség zavarával fogok küszködni, hiszen neki mindegy volt, hogy operát, operettet, dalt, kortársművet vagy slágert, esetleg magyar nótát énekelt. Melis György szlovák paraszti családból származott, 5 éves koráig nem is tudott magyarul. A Szarvasi Evangélikus Gimnázium után jött fel Budapestre, ahol először a műegyetemre járt, majd 6 évig a Zeneakadémián tanult. A Magyar Állami Operaházba Tóth Aladár hívta próba éneklésre, Georges Bizet Carmen című operájában mutatkozott be, majd a Don Pasquale-ban Malatesta doktort énekelte. Még abban az évben magánénekes lett. Wagner műveinek kivételével az opera irodalom szinte minden jelentős bariton szerepét elénekelte, közel 70-et. A legendás opera igazgató Tóth Aladár már az első évadban, számos kisebb szerep után megbízta Malatesta doktor szerepével. Elsőként hallgassuk remek hangját Donizetti operájában. Don Pasquale áriáját hallgatjuk meg az első felvonásból, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényli.

Ali, ott tudnék vágyamnak most ellenállni, mint aki bőriből rögtön kibújna, úgy érzem, 20 éves lettem most.

játszik, mint jöjj hamar ellek és szépséges párom, féltud a gyermekünk vágyódva várom, mint hogyha látnám, hogy játszik, mint hogyha látnám, hogy játszik, mint hogy

Gaetano Donizetti Don Pasquale című operájából hangzott el egy ária, Melis György énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. Említettem a Carment is. A szép reményű ifjú az operaházban próbált. Morales szerepét kapta meg, nagyon büszkén mozgott a színpadon, amíg a rendező Olá Gusztáv rá nem szólt. Mit masírozik, nem maga az őrgróf? Ki tudja, talán itt tanulta meg Melis György a színpad iránti alázatot. Másokkal ellentétben viszonylag könnyen indult el a pályafutása, mint a mesében. A szarvasi tanyavilágban élő hétgyermekes család legkisebb sarja eljutott hamar az ország legnagyobb dalszínházába. Mint mindenki, ő is megpróbálta át és túlélni a második világháborút. Akárcsak Faragó András, Lacó István vagy Paló Imre is, még sok énekes, ő is más területről érkezett. Voltak, akik jogi, orvosi vagy műszaki pályáról váltottak. Melis György a Műegyetemre jelentkezett építésznek, de hamar kiderült, hogy őt a színpad világa vonza. Nagyon komoly embernek tűnt, valószínűleg az is volt, de mindig imádott és tudott komédiázni. Meg tudott különböztetni értékeket az olcsó hatásvadász megoldásoktól. Énekelt Figarót, Giannis Kikkit és Falstaffot is. Mindenki szinte azonnal tudta, hogy ideális buffó énekes, és mindent elképesztően magas szinten művel. A humor áradt minden mozdulatából, minden hangsúly dallamív ezt szolgálta. Erre a csúcsra Falstaff szerepében ért fel, Falstaff monológiát hallgatjuk meg. Melis György énekel.

Giuseppe Verdi Falstaff című operájából Falstaff monológiát énekelte Melis György, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kombor Vilmos vezényelte. Melis egy interjúban elmondta, hogy nagyon sokat köszönhet Bartos Pál nagy tiszteletű úrnak, a szarvasi új templomi gyülekezet lelkészének. Ő bíztatta arra, hogy az énekesi pályát válassza. De hamar kiderült, hogy ennek anyagi akadályai vannak. A lelkész erre szerzett 250 pengőt, ami akkor egy vagyonnak számított. Ráadásul egy országgyűlési képviselő is megszavaztatott neki a parlamentben ugyanennyit. Talán ez a gesztus is hozzájárult ahhoz, hogy Melis György az egyházzal való kapcsolatát mindig megtartsa. Szívesen énekelt egyházi szertartásokon, és nem tett különbséget, hogy katolikus, református vagy evangélikus felekezetnél szerepelt. Hívő embernek tartotta magát, aki mindig járt templomba. Ahogy mondta, nem vagyok az a fajta melveregető hívő, aki mindenhol a vallásosságát vitogtatja. A mindennapokban Jakab levelének útmutatását igyekszem szem előtt tartani, amely arra figyelmeztetett, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő. Melis György nagyon kedvelte a dal irodalmat is. Most egy Schumann dalt hallgatunk meg, ami Goethe versére készült, Ki mindig egymagában él. Melis György énekel, Dénes Erzsébet zongorázik.

0: A három hárfás dalából, aki mindig egymagában él című Schumann dalt hallottuk, Meris György és Dénes Erzsébet előadásában. Meris György szerette az otthonát, ha jól emlékszem, nem egyszer kirabolták. Volt egy kutyusa, Frici, a Puli keverék. Egy róla szóló műsorból emlékszem, hogy a ház falait Kodály Zoltánról készült festmények, fotók díszítették, de ott volt az 1998-ban kapott Magyar Örökségdíj, valamint Szarvasváros díszpolgári oklevele is, amire nagyon büszke volt. Amolyan arszpoetikája volt, hogy működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg. Azt gondolom, hogy egy előadó művész akkor álljon színpadra, ha közlendője van, ha valamit át akar és át is tud adni a közönségnek. Az biztos, hogy az éneklés alfája és omegája szövegérthetőség, továbbá mindig felkészültnek kell lenni. Én személy szerint úgy tanultam a szerepeimet, hogy zongorával, magnóra énekeltem őket, majd az elkészült szallagot annyiszor hallgattam meg, amíg minden a fejemben nem volt. Magolás nélkül nem megy. Pontos, biztos szövegtudásra van szükség ahhoz, hogy az előadásban minden természetesnek tűnjön. Meris György, ahogy említettem, 5 éves koráig nem tudott magyarul. Ehhez képest Kazinczy díjat kapott. Hogy miért? Hallgassák meg Arany János a Fülemile című versét, amit én még ízesebben, italesebben talán sohasem hallottam.
1: Arany János a Fülemile. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül mást találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Eleben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz, hadd elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, mint hogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt Fülemile épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre im felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette, mind. El annyira, hogy Pál gazda, aki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetni a fütykendet? Pál nem hagyja, ő te tudse, Péter ordít, ő meg úgyse. Töbrül töbre, szórul szóra, majd sitokra, majd karóra, majd mohorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak. Egymás ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, vére sorral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszent tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem, halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így s úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felül a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemüle pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is, ilyen ügyről, madárfütyről mit sem tud a corpus juris. Míg a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemülére. Hallja, kentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felőlüt, nekem fütyöl, bal felőlüt, s nekem fütyöl. Elmehetne. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemüle füttyét mai napság felvállalja?
0: Arany János a Fülemüle című versét mondta el Meris György. A Magyar Beszédért járó Kazinczy díjat egyébként az elsők között kapta meg, és erre nagyon büszke volt. De térjünk vissza a zenéhez. Az énekesi tanulmányokat számtalan szebbnél szebb szerep követte, Anyegintől Falstaffig, Figarótól Peturbánig. Színészi tehetségének köszönhetően egyedülálló volt Anyegin alakítása. Az Anyegin első felvonásából hallgatunk meg egy áriát.

Csajkovszki Anyegin című operájából hallottuk a címszereplő áriáját Melis György és a Magyar Állami Operaházenekarának előadásában vezényelt Komor Vilmos. Melist sokszor megkérdezték, hogy volt-e kedvenc szerepe. Mindig azt mondta, hogy nincs kedvencem. Pontosabban mindig az volt a legkedvesebb szerep, amire éppen készültem. Időskorában is keresték, hiszen kortalannak tűnt. De ismerte, tudta a korlátait. 80 évesen azt mondta, hogy ma is megkeresnek ugyan egy-két szerep ajánlattal, ám már nem sokat vállalok. Július 2-án voltam 80 éves, tudomásul kell vennem, hogy közeledik az elmúlás, át kell adni a helyet a következő nemzedéknek. De nem panaszkodom, mert panaszkodni soha nem szabad. Az én koromban már gyakran előfordul az, hogy valaki visszatekint az elmúlt évekre, és felteszi magának a kérdést, volt-e értelme az életének. Engem megvigasztal az a tudat, hogy a pályámmal a hazámat szolgálhattam, és azt hiszem, sikerült úgy élnem, hogy senkinek ne ártsak. Úgy érzem, hogy hasznossá lehettem, és tudtam adni valamit az embereknek. Ez így van. Hallgassunk most könnyedebb muzsikát. Robert Jean-Julien Planquet Rifanwinkel című operettjéből következik egy hármas a dalmű második felvonásából. Melis György partnerei Erdély Zsuzsa és Réti József.

Plunkett, Rip Van Finkel című operettjéből a hármast Erdély Zsuzsa, Réti József, Melis György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara szólaltatta meg Breitner Tamás vezényletével. Melis sokszínű egyéniségének, színészi játékának és magas technikai tudásának köszönhetően világszerte elismert opera énekes lett. Az opera irodalom szinte minden jelentős bariton szerepét elénekelte, köztük Mozart, Verdi hőseit. Legnagyobb sikerei a Don Giovanni, a Végzett Hatalma, a Don Carlos és a Figaro szerepei voltak. De kiemelkedő szerepe volt a Kékszakállú is, amellyel egyik legnagyobb hazai és nemzetközi sikerét aratta többek között a milánói Szkálában. De énekelt Biberachot, Tiborcot, Peturbánt, a János Vitézben Kukorica Jancsit és még sok mindent. Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából következik egy nagyon híres dal.

Kacsó Pongrácz János vitézéből a megható dalt Melis György énekelte, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát a felvételen Bródi Tamás vezényelte. Amikor Melis az Operaház tagja lett, a csúcson volt Jámbor László, Lendvai Andor, Losonci György, Malecki Oszkár, Svéd Sándor és Palló Imre. Olyan nevek, amelyeket bármilyen operatársulat szívesen fogadott volna. Melis alázatos művész volt. Amikor 1982-ben felújították a Don Giovannit, Jurij Ljubimovot hívták meg rendezni. Melis nem titkolta, hogy nem értett egyet a felfogással, mégis maximális fegyelmezettséggel vett részt a rendkívül intenzív próbákon. Az előadás sikere Ljubimovot igazolta, és ezt Melis György azonnal elismerte. A Don Giovanni szerenádját halljuk.

Mozart Don Giovanni című operájából a szerenádot Merizs György és a Magyar Állami Operaház zenekara adta elő, vezényelt Kommar Vilmos. Alig két hónappal halála előtt, 2009. szeptember 27-én az Operaház megnyitásának 125. évfordulója alkalmából rendezett gála után Merizs hazament, és sírva fakadt. A színpadon lett volna a helyem, ismételgette görcsösen. Ember emlékezet óta minden jelentős eseményen színpadon állt, ez volt az élete, és közben generációk nőttek fel alakításain. Egy időben nagyon sok Verdi operában énekelt, az idősebb Germont szerepét 1957-től 3 évtizeden át énekelte. Germont áriája következik a második felvonásból.

Giuseppe Verdi Traviata című operájából Zsermó áriája hangzott el Meris György és a Magyar Állami Operaház zenekarának tolmácsolásában vezényelt Komor Vilmos. Meris nagyon ritkán adott interjút, magánéletét óvta, nem volt celeb, sőt irtózott ettől. Sokan próbálták megfejteni egyedi művészetének titkát. Ösztönös tehetség volt, aki olyat tudott, ami nem tanulható, nem adható tovább. A magyar szerzők mindig számíthattak Meris Györgyre, Farkas Ferenc, Ránki György, Petrovics Emil, Szokolai Sándor hőseit a színpadon, míg számos más kortárs alkotó művét hangversenyteremben keltette életre. Kókai Rezső dala következik, a Csokonai Vitéz Mihály versére készült Ó, kedves fülemilécske!

Kukai Rezső, Csokonai Vitéz Mihály versére írt Ó, kedves Füle Milécske című dalát hallottuk Melis György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában, vezényelt Erdélyi Miklós. Az énekművészt egyik jubileumán megajándékozták egykori hári kosztümével. Melis ekkor olyat mondott, amitől mindenkinek meghűlt a vér az ereiben. Azt szeretném, hogy ebben a ruhában temessenek el. Így, ha majd az Úristen színe elé kerülök, látni fogja, hogy ki voltam és mit csináltam. Azt hiszem, vele kapcsolatban soha senki nem gondolt a halálra, ő maga volt az élet. Fanyar humorral oldotta aztán fel ezt a helyzetet. Most kezdem az 58. évadomat, utána számoltam, a 13. igazgatómat szolgálom, én már azt se tudom, ki ül ott, és mutatott az akkor nem túlzottan kedvelt igazgató felé. Befejezésül a Hári János toborzóját hallgatjuk meg, Kodály Zoltán zenéjét.

0: Kodály Zoltán Hári Jánosából a toborzót Melis György énekelte, a Magyar Állami Operaház énekkarát és szimfonikus zenekarát most is Komor Vilmos vezényelte. Melis György, amint remélem ez a mai műsorból is kiderült, rendkívül sokoldalú művész volt. Énekelt operát, oratóriumot, dalt, operettet, népdalt, magyar nótát, Bachtól a kortárs zenéig mindent. Az Operaház színpadán vagy 2100 alkalommal lépett fel, koncerten több mint 500-szor, rádió felvételeinek száma meghaladja a 100-at, és jó néhány filmben is közreműködött. Befejezésül egy Melis idézet. A legbüszkébb arra vagyok, hogy mindvégig a hazámat szolgálhattam, örömöt okozhattam az embereknek, nem mentem el külföldre, pedig nagyon sok helyre hívtak. Búcsúzom a hangmérnök Tóth Krisztina nevében, és Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják. A viszonthallásra.
1: A 2020. április 19-ei műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Hétfő este. David Frey zongorázik. A francia zongora művész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongora estjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Kedd kora délután a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. A műsoron Rossini, Weber és Schubert egy-egy kiváló alkotása. Weber klarinét versenyében Szepesi János a szólista, az est karmestere Riccardo Frizza. A március 5-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, kedden 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra harminc perc.

0: Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt a Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak. A tűz esetek közül közel felét nem sikerült megfékezni. A tajga erdeinek több mint negyede Kanadában található. Az országnak sem emberi, sem anyagi forrásai nincsenek az összes tűz oltására, így a lakott övezetek védelmére összpontosít. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható holnap. Csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül, éjszaka 12-19 fok lesz, holnap napközben 31 és 37 fok között várható.
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Farkas Róbert, zongorán közreműködik Farkas Gábor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 17-én készült. Elsőként Arthur Honegger Pacific 231 című műve következik.

Elhangzott Onegger Pacific 231. A MÁV szimfonikus zenekar játszott Farkas Róbert vezényletével. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Spanyol Capriccio opusz 34. A tételek Alborada változatok, Alborada jelenet és cigánydal Fandango Asturiano.

Nyikolaj Rimszkij-korszak spanyol kapriccsóját hallották. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Farkas Róbert. Zongorán közreműködik Farkas Gábor. Manuel de Falla, Íj a spanyol kertekben.

Manuel de Falla Íj a spanyol kertekben című művét hallották. A MÁV szimfonikus zenekar játszott Farkas Róbert vezényelt, a szólót Farkas Gábor játszotta. Ráadásként Enrique Granados spanyol táncok ciklusából az ötödik andalusz tánc következik.

Granados spanyol táncok sorozatából ráadásként az 5. andalusz táncot játszotta Farkas Gábor. Kedves hallgatóink, a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Farkas Róbert. Befejezésül Georges Bizet az Árli lány első és második szvit csendül föl. A tételek prelüd, menüet, adagietto, carillon, pastoral, intermezzo, menüet és farandol.

0: George Bizet, az Árli lány, első és második szvit hangzott el. Kedves hallgatóink, a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Farkas Róbert, közreműködött Farkas Gábor zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 17-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A zongora muzsika után a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukban a Debussy és Ravel-féle francia impresszionizmus, valamint a darabokat meghangszerelő André Caplé és Ravel zenekari színvilága hidat képez Doknányi Ernő késő romantikus polifon színekben gazdag cselló versenyével, melyben a szólót most Somodari Péter játsza. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról. Hétfőn 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Énekkar és Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét közvetítjük a Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. Közreműködik Nagy Anna Sára és Szappanos Edit szoprán, Nagy Bernadett mezzoszoprán, Varga Szatmár Judit alt, Cserményi Zsombor basszus, Móri Irén fuvola, Salamon György és Cserenóra klarinét, Zsupos József baszetkürt, Horváth Andrea fagott, Molnár Zsuzsanna hegedű, Görbic Fülöp mély hegedű, Bajner Zsuzsanna és Kántor Balázs gordonka, Bizják Dóra zongora. Elsőként Mozart 285-ös köhögjegyzékszámú D-dur fuvola négyesét hallják. Móri Irén fuvolán, Molnár Zsuzsanna hegedűn, Görbic Fülöp méhegedűn, Bajnár Zsuzsanna gordonkán játszik.

A 285-ös köhögyezzék számú D-dur fuvola 4-est hallották. Móri Irén fuvolán, Molnár Zsuzsanna hegedűn, Görbic Fülöp méhegedűn, Bajnár Zsuzsanna gordonkán játszott. A Nemzeti Énekkar és Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét közvetítjük Mozart műveiből. A felvétel a Kocsis Zoltán teremben 2026. január 17-én készült. A fagotra és csellóra komponált 292-es köhögyedzék számú B-dur szonáta következik, az előadók Horváth Andrea fagott és Kántor Balázs gordonka.

A 292-es B-dur szonátát hallották fagotra és csellóra. Horváth Andrea fagotton, Kántor Balázs Gordonkán játszott. A Nemzeti Énekkar és Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét közvetítjük Mozart műveiből. Következik 6 notturno. Előadja Szappanos Edit szoprán, Nagy Bernadett mezzoszoprán, Cserményi Zsombor basszus, Salamon György és Cserenóra klarinét, Zsupos József baszetkürt.

Elhangzott Mozart, hat not tornó. Részletek következnek a Così fan tutte című operából. Fiordi Ligi és Dorabella kettősét hallják az első felvonásból, majd Guglielmo áriáját a második felvonásból, végül pedig az első felvonásból következik Fiordi Ligi, Dorabella és Don Alfonso tercettje. Fiordi Ligi Nagy Anna Sára, Dorabella Varga Szatmári Judit, Guglielmo és Don Alfonso Cserményi Zsombor. Közreműködik zongorán Biziák Dóra.

0: Részleteket hallottak a Così fan tuttiból. Fiordi Ligi és Dorabella kettősét az első felvonásból, Guglielmo áriáját a második felvonásból, Fiordi Ligi, Dorabella és Don Alfonso tercettjét az első felvonásból. Fiordi Ligi, Nagy Anna Sára, Dorabella, Varga Szatmári Judit, Guglielmo, Don Alfonso, Cserményi Zsombor, zongorán Bizják Dóra játszott. A Nemzeti Énekkar és Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét közvetítettük Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. Közreműködött Nagy Anna Sára és Szappanos Edit szoprán, Nagy Bernadett mezzoszoprán, Varga Szatmári Judit alt, Cserményi Zsombor basszus, Móré Irén fuvola, Salamon György és Cserenóra klarinét, Zsupos József baszetkört, Horváth Andrea fagott, Molnár Zsuzsanna hegedű, Görbic Fülöp mély hegedű, Bajner Zsuzsanna és Kántor Balázs gordonka, Bizják Dóra zongora. A felvétel a Kocsis Zoltán teremben 2026. január 17-én készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Macz László és a szerkesztő Bolla Milán nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az új zenei újság hallgatóit. A felelős szerkesztő Kovács Sándor nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Várgedő Anna. Mai adásunkban CD és könyvajánlást is hallhatnak. Előtte azonban szokás szerint beszámolunk az elmúlt hét eseményeiről. Lesz szó fesztiválról, lesz szó turnéról, kezdjük azonban az elején, mégpedig az opera történetének elején. A Poppea megkoronázása egyben Claudio Monteverdi életművének megkoronázása is, akit nyugodtan nevezhetünk az opera atyának. Ennek a darabnak a szereplői mélyen emberi figurák. A mű végén pedig tulajdonképpen az antihősök kerülnek ki győztesen a viharokból. Izgalmas rendezői kihívások ezek. Bóka Gábor ül mellettem, aki Svédországig utazott, hogy beszámoljon egy új Poppea bemutatóról.
3: Svédországig, egészen pontosan a Drottningholmi királyi kastélyhoz tartozó Drottningholmi kastély színházig. Nem tudom, hogy volt-e már ebben a műsorban valaha is beszámoló vagy kritika a Drottningholmi előadásról, de ha esetleg van olyan hallgató, aki nem tudja, hogy mi is pontosan ez a színház, annyit talán érdemes összefoglalni, hogy a nagyon kevés, eredeti állapotban megmaradt barokk színházak egyike Európában, 1766-ban épült jelenlegi formájában. Drottningholm az egyébként mondhatjuk talán úgy, hogy a svéd Versailles, Stockholmtól tizenvalahány kilométerre található. Ugye a szónak az a jelentés, hogy a királyné szigete. Ez ugye a Stockholm környékén nehéz megállapítani, hogy mi sziget, mi nem, de valóban egy tengeröböl húzódik a kastélynak a főhomlokzata előtt, mögötte pedig egy hatalmas kert. Ma is egyébként aktívan használja a királyi család, ott lakik, a kastélynak a fele látogatható, és a kastélykertnek is a fele látogatható, a színház oldalán lévő praktikusan, ahol aztán így a szünetben lehet akár piknikezni is. Egyébként Luisa Ulrika királyné volt az, aki építette ezt. Őt talán onnan lehet ismerni, vagy hát az az érdekessége az ő életének, hogy ő Nagy Frigyes porosz királynak volt a húga, és hát ugye a másik húga Nagy Frigyesnek, Vilma, őrgrófnő volt az, aki meg a Bayreuthi színházat építette, mármint hogy a barokk színházat, ami a másik kevés viszonylag eredeti állapotban megmaradt barokk színházak egyike, de azért vannak eltérések is, egyrészt méretben ez a Drottningholm jóval szerényebb, kisebb, díszítettségében is, másrészt amennyire én tudom, Bayreuthban a belső kialakítása az eredeti, de a színpadtechnika, ha jól tudom, akkor nem. Itt viszont teljes egészében megmaradtak az eredeti fa színpadgépek, és ezeket is használják jelenleg is, ami nyilvánvalóan egy különleges atmoszférát ad minden ott zajló előadásnak. Egyébként évente egy produkciót szoktak bemutatni. Egyébként azért maradhatott meg ez a színház, mert ugye a 19. században megfeledkeztek róla, nagyjából 100 éve fedezték fel úgymond újra, legalábbis az, hogy működőképes lehet használni, és azóta nagyjából folyamatos az, hogy ott előadások vannak. Volt egy rövid időszak, amikor egy svéd opera énekes legenda Elisabeth Söderström volt a fesztivál vezetője, még a 90-es években. Mostanában pedig néhány éve az a Francesco Corti, akinek a munkásságáról szerencsére a magyar közönségnek van benyomása, mert nagy oratórium és opera produkciókat hozott el az elmúlt években a MÜPÁ-ba. Én is kétszer is beszámolhattam az ő előadásairól, és nagyon lelkesen, kiváló karmesternek, de ami ennél fontosabb, nagyon zenei fogantatású, tehát nem pálca művész, hanem abszolút minden porcikájával a zenét élő dirigensnek tartom őt, és ez abszolút visszatükröződött a mostani előadásban is, saját Drottningholmi zenekart vezette, ugye kórus nem nagyon van ebben az operában, azt gondolom, hogy ugyanazt a színvonalat hozták, mint bármely olyan historikus együttes, amelyeknek az élén Corti meg szokott fordulni, tehát ilyen szempontból elsőrangú volt az előadás, és még ahhoz is volt bátorsága, hogy szakítson azzal a hagyománnyal a svédországi viszonylatban nagy melegnek köszönhetően, hát ez nem érte el a 30 fokot, hogy eredeti 18. századi ruhában játszanak a zenészek, ezúttal ez nem így történt, de én ezt egyáltalán nem bántam, szerintem ők még kevésbé.
2: Ez a mű tele van színgazdag karakterekkel. Poppea például pirulás nélkül manipulál mindenkit, akit tud, miközben a józanészhez és az őszinteséghez ragaszkodó halált megvető Seneca óriási kontrasztot teremt. Milyenek voltak a főbb szereplők?
3: Egyrészt azt kell mondanom, hogy a szereposztásban nem voltak olyan kiugró nagy nevek, akiket mondjuk Salzburgban vagy más hasonló fesztiválon láthatunk, viszont kiváló énekesek voltak egytől egyig. Egyrészt lehet, hogy majd később nagy nevek válnak némelyikükből, másrészt viszont, mint együttes, most is kiválóan működtek együtt, és ezzel most nem azt akarom körülírni, hogy együttesként igen, de úgy amúgy önmagában nem, hanem azt kell mondani, hogy minden vonatkozásban ez egy nagyszerű szereposztás volt. A Popeában 20-nál több nevesített szereplő van. Érdekes, és valószínűleg Monteverdi idejére visszavezethető gyakorlat az, hogy szerep összevonások vannak, és ezt itt is alkalmazták egyébként. Tehát például a Popeát éneklő énekesnő volt egyben Fortuna is, vagy például Drusilla és Pallas Athéné ugyanaz az énekes volt, és még sorolhatnám, hogy ez miért nem volt zavaró, arra majd vissza fogok térni, de egy-két nevet azért mindenképpen említsünk meg, a Popeát éneklő Giulia Semenzátot, a Nérót éneklő Arianna Venditellit, itt hát külön ki kell emelni, hogy szemben az előadási hagyománnyal, ami tenorra transponálja a Néró szerepét, visszatértek az a csak néhány historikus felvételen hallható gyakorlathoz, hogy hölgy énekelte Nérót. Ottávia szerepében Roberta Mamelinek valami egészen különlegesen mély pillanatokat köszönhettünk, ugye az Addio Roma búcsú jelenetében, miközben korábban azért egyáltalán nem az önmagától meghatottság felől közelítette meg ezt a figurát. Ottone szerepében Paul-Antoine Benoît-Jean volt hallható, ő ugye kontratenor, érzékeny és nehéz problémát, hogy kontratenor hangon, de mégis kifejezetten férfiasan kell jelen lenni a színpadon, ezt nagyon elegánsan oldotta meg. Trevor Elliot Bowes volt Seneca, ugye ez a szerep egészen különlegesen mély hangokat, mármint hogy most fizikailag mély hangokat igényel, és ezek is nagyon tisztán szólaltak meg, miközben egyszerre a szerepnek az emelkedettségét és bizonyos értelemben életidegenségét is meg tudta szólaltatni, és hát akkor itt kiemelnék egy olyan szereplőt, egy olyan szerepnek a megszemélyesítőjét, a Valettót éneklő Désiré Jouvet, aki meg ugye éppen szerepe szerint Valettóként erre hívja fel a figyelmet egy olyan jelenetben, amit egyébként nagyon sokszor kihúznak az előadásokból. Ez a dramaturgiai teljessége is erénye volt ennek az előadásnak, erénye volt az is, hogy a karakterek nagyon gazdagon jelentek meg, nem típusosságukban, hanem abban a tényleg a reneszánsz teljesség szellemében megmutatkozó minden irányú tökéletlenségükben, és hát ebben nagyon nagy érdeme volt nyilvánvalóan Benjamin Lazar rendezőnek, akit elsősorban arról ismernek világszerte, hogy az eredeti historikus színpadi játékmódnak a nagymestere, és tulajdonképpen ezt kaptuk most itt is, majdnem minden ízében rekonstrukciót a színpadi gesztikától kezdve a színpadi mozgásokig, az elhelyezkedésig, miközben azért ez egy nagyon cseles dolog, mert mégsem teljesen azt kapjuk. Mondok egy olyan dolgot, amivel nagyon izgalmasan játszottak, ez a világítás. hagyomány, hogy nem alkalmaznak rendes, úgy értve, hogy 21. századi világítást ebben a színházban. Talán egy kicsit ijesztően hangzik, azt mondom, hogy gyertyával világítanak. Ez nem valódi gyertya, hanem annak a fényerejét és a lánglobogását majdnem tökéletesen visszaadó elektromos gyertya, de ez azt jelenti, hogy a színpadon is egy nagyon kellemes félhomály van. És ebből következően hirtelen néhány dolog, amiről elvben tudunk, de gyakorlatilag sosem tapasztaljuk meg, világossá válik. Például az, hogy miért nem zavaró a nadrág szerep, mint olyan. Mert nem látom rendesen a szereplőknek az arcát, nincsen fejgép. Például az, hogy ezek a perspektivikus festett díszletek miért hatnak annyira valósághűen, holott egyébként a teljes megvilágításban látnám, akkor ordítana róluk, hogy ezek festett kulisszák. Hát azért, mert nem látom teljes megvilágításban.
2: Erre gondoltál akkor is, amikor azt mondtad, hogy a szerepkettőzések nem is olyan zavaróak?
3: Világos, persze, erre gondoltam, mert hogy valójában nem nagyon lehet élesen látni a 9. sorból sem a szereplőknek az arcát. Van valami általános benyomásunk, gyönyörű jelmezek, fantasztikusan vannak felöltöztetve, ezek nagyon karakterisztikusak Alain Blanchot-nak a jelmezei, de ugye arcjátékot nem nagyon látunk. Persze azért cselek vannak, mert oldalról, a színpad oldaláról láthatatlanul néha van oldalvilágítás, ami természetesen nem gyertyával történik, hanem reflektorokkal, de egyrészt nagyon alacsony fényerővel, másrészt ez általában azt szolgálja, hogy ne csak a színpad legelején lehessen játszani, ahogy ez egyébként valójában a 18. században történt, sőt a 17. is, hiszen bármennyire hihetetlen, ugye a Poppea még ennél a színházépületnél is 100 évvel régebbi darab, sőt több mint 100 évvel, de tökéletesen a helyén van itt. Szóval nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtam, nem voltam még olyan színházépületben, ahol ennyire a helyén lett volna egy 17-18. Századi darab. Ugyanolyan reveláció volt nekem ebben a színházban egy előadást végignézni és végighallgatni, akusztikailag is lenyűgöző, de hát ezt talán mondanom sem kell, mint teljesen máshogy és más koordináta rendszerben, amikor a Bayreuthi Festspielhausban járhattam először, az is egy hasonló revelatív élmény volt.
2: Sajnos az előadásból nem tudunk felvételt mutatni, így egy régebbi felvételről idézzük a záró kettőst. Barátemőke és Valer Szabadusz énekel, az Il Pomodorót Maxim Jemeljanicev vezényli.

0: Monteverdi Poppea megkoronázása című operájából hallottuk a záró duettet, Barátemőke és Valer Szabadusz előadásában. A Duna polifóniája, ez a címe annak a nemzetközi koncertkörútnak, amely a BMC-ben zárult július 31-én este. A Kijevi Kameráta járt Budapesten. A hangversenyen énekesként közreműködő Simon Katával még az eseményt megelőzően beszélgetett Uzsali Bence.
1: A Kijev Kameráta egy nagy múltú és fontos ukrán együttes, Magyarországon viszont kevesebbet hallunk róluk. Mit érdemes tudnunk erről a zenekarról?
2: A Kijev Kameráta Ukrajna legjelentősebb kamarazenekara, amely évtizedek óta meghatározó szerepet játszik, leginkább a kortárs ukrán zeneművészetben. Különösen fontosnak tartom, hogy nem csak őrzik a hagyományt, hanem aktívan formálják is. Számos ukrán zeneszerző műve az ő előadásukban hangzik el először, és úgy tudom, hogy több szólistának is kifejezetten ajánlottak ukrán zeneszerzők művet, vagy írtak, tehát az ő játékukra. Ezért a Kijev Kameráta nem csupán egy előadó együttes, hanem egyfajta kulturális műhely is, és emellett nemzetközileg is elismert együttesről beszélünk. Az elmúlt években olyan rangos koncerttermekben is felléptek, mint a New Yorki Carnegie Hall, vagy a Berlini Philharmonia, és rendszeresen koncerteznek Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten is. Szóval azt gondolom, hogy a budapesti koncert kiváló alkalom arra, hogy a magyar közönség is megismerje ezt a kivételes művészi színvonalú együttest.
1: Ez a Duna polifóniája című koncert is egy ilyen alkotó műsornak tűnik, hiszen Duna menti országokban élő és alkotó zeneszerzők művei szerepelnek, és hát sok olyan van köztük, akikről nem feltétlenül hallottunk, tehát ez az újdonság, ez itt is megjelenik. Kik a szerzők, és milyen művei szerepelnek ezen a koncerten?
2: Igen, ez a Duna menti országok szerzőinek művei. Nekem nagyon tetszik, ahogy Viktória Kumir Novák, a projekt zenetudósa megfogalmazza a koncert gondolatait. Azt mondja, hogy ahol a források születnek, ott a víz emlékezetet hordoz, és ahogy a kisebb folyók végül a Dunában találkoznak, úgy találkoznak ebben a projektben a Duna-medence különböző zenei kultúrái is. Szerintem ez egy nagyon szép összefoglalója annak, hogy miről is szól a Duna polifóniája. Ugye ez egy koncertsorozat, Prágát, Bécset, Pozsont és Budapestet köti össze, és minden állomáson a Duna-menti térség kulturális kapcsolódásai kapnak hangsúlyt. A budapesti koncert Kodály művével indul. Szerintem az egyik legismertebb népdalfeldolgozás az Acsitári hegyek alatt fog felhangozni. Nagy öröm számomra, hogy én énekelhetem a szóló részét ennek, és ugye a Kijev Kameráta fogja kísérni. Ezt követi Márton István kárpátaljai magyar zeneszerző Fényes csillag című műve, amely az Azonos című Petőfi versre íródott, és ez egyfajta ősbemutató, hiszen a budapesti koncert számára a mű olyan zenekari változatban szólal meg, ami eddig még nem. Ugye ez eredetileg szopránra és zongorára írt románc, amelyet ugye kifejezetten a koncert kedvéért hangszereltek át, és szerintem Petőfinek ezt az egyszerű, de rendkívül mély költészetét nagyon szépen egészíti ki ez a szép lírai zenéje Márton Istvánnak. Felhangzik majd Almási Zoltán, beregszászi kötődésű zeneszerző Mária Városa című műve, amely Mariupolnak állít emléket. Ugye ez az emlékezés műve, amely az elmúlt években különösen erős szimbolikus jelentést kapott Ukrajnában. Igazából a legjelentősebb ukrán kortárs mű lett, és szinte a háború himnusza. És érdekesség, hogy a koncerten maga a szerző is játszik majd, és mesélte, hogy egyébként az édesapja személyesen ismerte az előbb említett Márton Istvánt, és gyakran játszotta a műveit. A koncert második felében pedig a kortárs ukrán zeneművészet néhány kiemelkedő alkotása hangzik el, Jeven Stankovics, Alexander Rodin, Alexandr Kozarenko és Volodymyr Zubicki tollából. A koncertet pedig Bartók Béla, méltán világhírű román népi táncok című szvittje zárja majd.
1: Ezen a koncerten a zenekar állandó, de az énekesek változóak, hiszen te csak a budapesti koncerten működsz közre, változik a műsor is?
2: Igen, igen, minden állomáson más-más szoprán szólista van, az éppen a térséghez tartozó szoprán szólista. És emiatt ugye a műsor is változik. Ugye ez a nemzetközi turnék sajátossága, hogy sokszor a szólisták csak aznap tudnak próbálni a zenekarral, de nagyon sokat segítettek egyébként a felkészülésben, nagyon részletes leírást adtak akár a Márton műhöz is, úgyhogy nagyon izgatottan várom a közös találkozást velük, mert rendkívül izgalmas és felkészült zenekar hírében állnak.
1: Milyen volt neked találkozni ezekkel a számodra eddig ismeretlen művekkel?
2: A Kodály ugye nem volt ismeretlen számomra, de talán most tudtam úgy igazán elmélyülni benne, hogy milyen sok réteget rejt ez az egyszerűnek tűnő népdal. És a Márton István darabbal kapcsolatban is igazából ugye ez egy mindössze két versszakos Petőfi műre íródott mű, nem is hosszú, de mégis ebben is annyi sok mélység van, már csak így a szövegből adódóan is, hogy nagyon inspiráló volt dolgozni ezen, és így napról napra megtalálni a rétegeit ennek a műnek.
0: Hallgassuk meg, hogyan is szól az említett ukrán kortárs zene. A Kijevi Kameráta hangversenyéről Jevhen Stankovics hegyi legendáját idézzük, a karmester Iván Cserednicsenko.

0: elhangzott Jevhen Stankovics hegyi legendája, a kijevi kamerata játszott. Javában zajlik az Auer Fesztivál Veszprémben. Még nem késő felvenni a fonalat. A fesztivál művészeti vezetőjét, Kovács Pétert, Csík Gabriella kérdezte.
1: Hogyan tükrözi az Auer Fesztivál a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét?
2: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk.

0: alkalommal az első években, most az éppen nincs. De az igen, hogy olyan fiatalok, akik már szép eredményekkel rendelkeznek, tehát különböző versenyeken eredményeket értnek el, hogy azok fel tudjanak lépni. Például a Veszprémi, és most a legkisebbekről beszélek, a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekara, ami sikerre halmoz, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola Kamarazenekara, a Veszprémi együttest Demeleszter vezényli, a Solti zenekarát, meg Bolla Milán. Vagy említhetem a Korosi Vonos négyest, akik tanítványaim voltak a Zeneakadémián, amikor indultak, jó pár évig közös volt a sorsunk, most már ők is nagyon szép pályát futottak be, ők visszatérő vendégei a fesztiválnak, vagy az idén a Motus Vonos négyes, akik ugye nem magyar kvartettként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá Veszprémi, azt alá kell, hogy húzzam, Hartmann Domonkos, nagyszerű csellista, úgyhogy rögtön azután, hogy Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt megnyertek, most Veszprém fognak dobogóra lépni.
1: Mi az, amire a 12 év során elért célok közül a legbüszkébb, vagy legszívesebben emlékszik vissza rá?
0: Két oldalról is érdemes ezt vizsgálni. Az egyik az az, hogy Veszprémnek mit jelent ez a fesztivál. Hát azt, hogy felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy a Uerlipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi. A másik meg, hogy azok a művészek, akik eljöttek Veszprémbe, sokuk egyébként nálunk lépett fel életében először Magyarországon, pedig nagy nevekről is van szó. Ezáltal az úgynevezett kulturális turizmus, hogy ezt lehet mondani, és fellendült nyilván, amikor egy olyan rangú művész jelenik meg egy fesztiválon, és nem Budapesten, mint akik már voltak nálunk, akkor beindul egy áramlás. Én azt hiszem, hogy ezek azok, amik leginkább örömet okoznak nekünk, a szervezőknek.
1: A koncertek mellett milyen programokkal várja az érdeklődőket a fesztivál?
0: Mindig voltak kiegészítő programok a fesztiválon, különböző jellegűek. Egy pár éve úgynevezett kulturális séták kapcsolódnak a fesztiválhoz. Ezek vezetett séták Veszprém zenével kapcsolatos nevezetességeit látogatják meg az érdeklődők, és hát természetesen a Uerék családi házát, ahol éltek, vagy a szüleinek a sírját a zsidó temetőben. Akkor előadások is vannak. Bősze Ádám, ugye ki más, most már többedik alkalommal jön hozzánk, az idén két előadást is hoz, és nem csak kapcsolódó rendezvények, hanem kapcsolódó helyszín is van, hiszen a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza is évek óta egy kihelyezett helyszínünk, ahol kamarakoncerteket, filmvetítést vagy pedig előadást tartunk. És ha már mondtam a filmvetítést, idén újdonság, hogy az Európa Kulturális Főváros a program keretében Veszprémben létrejött Foton audiovizuális centrum. Az egy új helyszín, és ott az idén vetítések is lesznek. Nekünk nagyon fontos, hogy a Bárány László operatőrrendező barátommal közösen készített Auer életrajzi film, ami egy több mint egy órás tévéfilm, hogy az ott bemutatásra kerüljön, de a legújabb Bartók film is ott lesz, sőt, Kurták György most volt 100 éves, és ebből az alkalomból készült egy nagyszerű dokumentumfilm, amit a Műpában mutattak be, na hát most a Fotonban lesz látható Veszprémben.
1: A fesztivál a fiatalok koncertjével indul. Ezek a fiatalok körülbelül hány évesek, mennyi ideje játszanak zenekarban, és ennek megfelelően hogy állították össze számukra a repertoárt?
0: Az Auer Fesztivál nem egy tematikus fesztivál. Ami kitűzött célunk az az, hogy aki Veszprémbe jön egy hétre, ők estéről estére, műfajilag is, és fellépők szempontjából is, stílusok szempontjából is kellően változatos programot kapjanak. Na most ezt azért mondom erre a kérdésre, mert a repertoárt általában nagy részt rá szoktuk bízni azokra a művészekre, a fellépőkre, akiket hívunk. A Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Solti Zeneiskola Kamarazenekara hozzák a saját maguk versenyrepertoárját. Ami érdekesség, hogy lesz közös zenekar is, és összeül a két együttes, ami szintén nagyon jó, hiszen összehozza a gyerekeket. Itt zeneiskolás korosztályról van szó, tehát főleg felső tagozatos általános iskolások, és vannak köztük, akik már középiskolába járnak, tehát zeneiskolában úgy mondjuk ezt, hogy továbbképzősök.
1: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában, amiért őt meghívta ide?
0: Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán azt mondanám, hogy a szerény elmélyültség. Nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene mély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja. Tehát ez mindenképp vezérel.

0: nálunk, hogy olyan művészeket próbálunk hívni, akiknél ez a tisztaság, a zenéhez való viszonyulás, mondhatom így a szó nemes értelmében, egyszerűsége, ez dominál.
1: David Frey egy régebbi felvételét idézzük, amelyen akár csak az augusztus 3-ai hangversenyen Mozart köhön 466-os jegyzékszámú D-moll zongora versenyét játsza. A felvételen a Liszt Ferenc Kamara zenekar kíséri, a hangversenymester Rolla János.

0: Mozart D-moll zongora versenyének záró rondó tételéből hallottunk részletet. David Frey és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. CD rovatunk következik. Nemrégiben jelent meg a Hungaroton gondozásában Temesvári Bence Gordonka és Palojtai János zongora művész lemeze. Grieg, Rimszkij-Korszakov, Elgár, Popper és Frank műveit játsszák. Az albumról Mácsai János osztja meg a gondolatait.
1: Már Magyarországon nyáron egyáltalán nem szűnik meg a koncertélet, ilyenkor kicsit több idő van meghallgatni lemezeket, vagy már nem is tudom, miként lehet nevezni ezt a műfajt, hiszen rendelkezésre állnak a netes streaming szolgáltatások. Egyáltalán nincs szükség a fizikai hordozókra. Sajnos sok patinás régi cég le is szokott már a könyvespolcon mindössze 125x10 mm helyet elfoglaló CD kiadásról, amiben még a hasznos, olykor szép kis buklet is benne van, arról nem is beszélve, hogy ennek megírása adott egy kis munkát a zenetudósoknak. Úgy hallom, sok helyen külföldön már nem vesződnek a felvételekkel sem, hiszen annak azért vannak technikai igényei, terem, zenei rendező és hangmérnök is kell. Az ügyeletben ott ülő zongora hangulóról nem is beszélve, mert a legkisebb tisztátalanságot is ki akarják küszöbölni a felvételből. Hanghibák, intonációs bizonytalanságok már régóta fel sem merülhetnek. Mégiscsak valahogy az örökké valóságnak szól a hangfelvétel. A koncertfelvételek olcsóbbak néhány kivétellel, a művészek is jobban kedvelik, mint a sokszor sterilnek érzett stúdiómunkát. Legfeljebb nem engedik leadni, ha nem sikerül úgy, ahogy szerették volna. Mégis, legalábbis engem kiirthatatlan nosztalgia fűz a hangfelvételi stúdiók munkájához és legjobb eredményeihez. Olyasféle lehet a különbség, mint egy jól megírt cikk vagy egy azonos témában született podcast között. Az előbbi időigényesebb, fárasztóbb és felelősségteljesebb, ki kell szűrni a pongyolosságokat, még a vesszőhibákat is, utóbbi lazább, gyorsabb, de szükségszerűen felületesebb műfaj. Évtizedekkel ezelőtt még akadtak olyan komoly szakemberek, akik kétségbe vonták, hogy hangfelvételről bármi is mondható egy művészi produkció értékéről. Sok évtizedes tapasztalat után kimerem jelenteni, ez rettenetes tévedés. Minden megítélhető egy felvételről is. Olykor még jobban, mint egy koncerten. Nyugodtan hősiesnek nevezhető az a kitartása, hogy a Hungaroton, vagy mai nevén Fotexnet Hungaroton még mindig készít lemezeket. Persze korán sem annyit, mint a hőskorban. És küldetést is vállal, mert szisztematikusan bemutat egy-egy tehetséges fiatalt. Temesvári Bence és Palojtai János cselló zongora CD-je már nem is annyira fiatalokat mutat be, hanem érett művészek számolnak be rajta arról, hogy hol tart a művészetük a felvétel pillanatában. Ami egyébként nem is teljesen új, tavaly nyáron készült. Ami a fiatalságot illeti, azért nem kell aggódnunk, Temesvári Bence 26, Palojtai János 38 volt tavaly. Kitűnő a műsorválasztás. Grieg 1883-as A-moll szonátája nyitja, és hangnemileg is stílusos választása a César Franck majdnem teljesen egykorú, 1886-os A-dur hegedű zongora szonátája zárja az albumot, középen pedig, mint egy koncertszüneti szórakozásként, a ráadások helyett három sláger, Rimszkij-Korszakov dongója, Elgár szerelmi üdvözlet és Popper Dávid tündértánca kapott helyet a felvételem. Mert nagyon helyesen koncertként is fel lehet fogni ezt a lemezt, két jelentős súlyú nagy darab szerepel rajta ráadás számokkal. De mivel ez mégiscsak CD, nyilván nem akarták csökkenteni a végighallgatás hatását azzal, hogy a végére teszik a súlytalanabb darabokat. Tóth Endre kiváló tömör buklet szövege így fogalmaz. Fendsiekl, a cselló hangja. A 19. század végének cselló zongora irodalma a virtuóz bravúr daraboktól a lírai szalonműveken át a nagy szonátákig ível. A cselló éneklő karaktere és kibővült technikai lehetőségei ideális körülményeket teremtettek a romantikus érzelmi gazdagság kifejezésének. Ennek megfelelően elemez műsor és egyszerre mutatja meg a kor számos arcát. A nemzeti identitás zenei megformálásától a személyes vallomáson és a virtuóz csillogáson át a ciklikus nagyforma építkezéséig. Grieg ezt az egyetlen darabot írt a csellóra és zongorára. Meglehetősen kaleidoszkópszerű mű, maga Grieg is azt mondta róla, hogy nem jelent fejlődést a kompozíciói világában. A kisformák mestere szinte egymás mellé pakolja a rövidebb témákat, szakaszokat, és nem érezzük a végén, hogy egy nagyon koherens, egybefogott művet hallottunk volna, amelynek egyetlen hangja sem lehetne másképp. De a kis epizódok önmagukban remek, vonzó zenék, gazdag harmóniai és témakincsel. César Franck Adur hegedű zongora szonátája Franck legismertebb művei közé tartozik. Egyáltalán a hegedű zongora irodalom egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott, igazán hatásos remek műve. Úgy tudni, ő maga hagyta jóvá a cselló változatot. Még Grieg-nél is színesebb, a Wagneri tradíción túllépő harmóniai rendszere csábító erejű, dallamai megragadók, de formai szempontból mégiscsak kapcsolódik a Wagneri vagy még inkább Liszti elvekhez, ciklikus szerkesztésű, ez biztosítja jól érezhető egységességét. Csellistákból szerencsére épp oly jól el vagyunk eresztve, mint nemzetközi rangú hegedű művészekből vagy zongoristákból. Temesvári Bence tényleg fiatalkora ellenére a hazaiakon túl komoly nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. Már nem sokkal a diplomázása után a Bécsi Szimfonikus Zenekar szóló csellistája lett, ez is jelzi kivételes tudását. Ezen a felvételen is teljes vértezettségben játszik. Virtuóz technika, elmélyült zeneiség, színes fantázia jellemzi a játékát. Remek kamarapartner. Ritkán hallott egyensúlyban vannak a zongorával. Persze ennek a felvétel technika is maradéktalanul a szolgálatába állt. A felvett műsor arról tanúskodik, hogy a romantika világában abszolút otthonosan mozog. Mivel mást még sajnos nem hallottam tőle, remélem, hogy a barokk és a klasszikus repertoárt is ennyire kiválóan tudja megközelíteni, és elérhető lesz vele ilyesmi is. Természetesen Palojtai János a zeneileg érettebb személyiség, hiszen 12 évvel idősebb. A pályáját kezdetétől fogva igyekszem figyelemmel kísérni, és eddig inkább kereső, olykor meditatív, sőt tépelődő alkotó muzsikusnak tűnt. De most kifejezetten, sőt erőteljesen határozott a játéka, pillanatnyi megingás nélkül, töretlenül dinamikus, minden arra alkalmas szakaszban sodró erejű, magasan izzó drámaiság, és egy erős fékezés után a legbensőségesebb líra jellemzi, vagy fordítva, rakétaszerűen tud a mélyből a magasba emelkedni. És bomba biztosan stabil. Mint egy jó Untermann a fizikai színházban. Rá lehet építeni egy egész ember, illetve szólamtornyot. Nem lesz megingás vagy lepottyanás. Hallatszik a kamara zenészi rutin, mert főleg a gyorsabb részeknél óhatatlanul is vezeti a zenei folyamatot. De nem válik sokká, esetleg erőszakossá a kamara partnerével szemben. Az is szimpatikus számomra, hogy nagyon tudatosan kezeli a zenei anyagot, de teljesen ösztönös is ugyanakkor. Legalábbis annak hat, és ez lemezfelvétel ide vagy oda, mindvégig így is marad. Végezetül hadd említsem meg, hogy itt aztán nagyon is volt zenei rendező és hangmérnök. Forrák Zsuzsa és a Hungaroton felvételeken régóta, úgy tudom, állandó munkatársa Tímár Domonkos. Az ő minőségi, megkockáztatom, tökéletes munkájuk, ami önmagában is művészi tett, azt mutatja, hogy mégiscsak érdemes folytatni ezt a műfajt. Nagy érték veszne el, ha végképp föladná a zenekultúra a stúdióban történő hangfelvételek készítését.
0: Hallgassunk is bele a CD-be. A következőkben Edvard Grieg Ámol szonátájának nyitó tétele szól. Temesvári Bence játszik Gordonkán, Palojtai János zongorán.

0: Elhangzott Edvard Grieg Ámol szonátájának részlete, Temesvári Bence és Palojtai János előadásában. Könyvajánlóval zárjuk a mai adást. Szintén a közelmúltban jelent meg Dohnányi Ernő válogatott leveleinek kiadása. Kusz Veronika és Laskai Anna szerkesztésében. Kusz Veronikával Katona Márta beszélgetett.
1: Kellen Éva közreadásában már 2010-ben megjelent egy kötet, amely Dohnányi Ernő családi leveleit tartalmazza. Ez az új kötet a szakmai levelezés anyagát dolgozza fel, egy válogatás, bár egyébként Dohnányi nem írt sok levelet életében, de azért válogatásra szükség volt, mert ahogy a családi leveleknél, úgy a szakmai levelezésben is nagyon nagy különbségek vannak az egyes időszakok között. Tehát az utolsó időszakból sok levél fennmaradt, viszont az első, a korai évekből jóval kevesebb dokumentum.
2: Hol találhatók ezek a levelek?
1: Több gyűjteményt áttekintettünk. A levelek nagy része a Zenetudományi Intézet 20-21. századi Magyar Zenei Archívumának Dohnányi gyűjteményében található, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárában, de ezen kívül egy-egy levél tulajdonképpen a világ minden gyűjteményéből szerepel a kötetben, vagy hát a világ számos gyűjteményéből. Egy nagyobb anyag van a Florida State University Dohnányi hagyatékában, ezen kívül kiadóknál, magánszemélyeknél, tehát egy elég széles körű gyűjtést kellett végezni, és hát nagyon valószínű, hogy még rengeteg olyan levél van, ami nem került a látókörünkbe.
2: Laskai Annával közösen végeztétek ezt a munkát, hogy osztottátok fel a feladatokat?
1: Nem nagyon volt munkamegosztás, mindent együtt csináltunk, a válogatástól, a gépelésen át, a közreadásig. A közreadási munkában ott volt egy munkamegosztás, hogy én az amerikai évekkel foglalkoztam inkább, mivel hogy ezzel régebb volt a kutatási témám, ő pedig a középső időszakkal, mint hogy ő Dohnányi és a Filharmonia Társaság viszonyából írt doktori értekezést.
2: Milyen nyelvűek ezek a levelek eredetileg?
1: Eredetileg magyar, angol, német és olasz nyelvű levelek. Sőt, még egy francia is van.
2: Milyen levélíró volt Dohnányi? Mennyire szeretett belemenni a részletekbe? Tehát tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire informatívak ezek a levelek, és mennyire ismerhetünk belőlük meg új dolgokat Dohnányi Ernővel kapcsolatban.
1: Nagyon rossz levélíró volt. Ez már a családi levelekből is kiderül, hogy nem szeretett levelet írni, folyton arra panaszkodik, hogy nem szeret, és egyébként mulatságos módon a levelei jelentős részét teszik ki. Az a szabadkozás, hogy miért nem válaszolt, miért nem írt, és miért csak ennyit írt. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a levelek nagyon informatívak. Részben azért is, mert ugye Dohnányi nagyon sokféle pozíciót töltött be életében, tehát nagyon sokféle tevékenysége volt, zeneszerző, előadó művész, intézményvezető, a Zeneakadémia, a rádió és a Filharmóniai Társaság élén. Különösen itt a 30-as években az egész zenei élettel kapcsolatban volt, aztán az amerikai években nagyon sok emigráns művésze, tehát egy széles kapcsolati hálóval rendelkezett, és ha úgy nem is tanulságosak a levelek, hogy egy-egy témát nem dolgoznak fel, vagy kronológikusan nem is kiegyenlített, én azt remélem, hogy mindazok, akiket a 20. századi zene érdekel, találnak benne számukra fontos és új adalékokat.
2: Alapvetően miről szólnak ezek a levelek? Említetted, hogy Dohnányi Ernő nagyon sok intézményt is vezetett, tehát hogy ezek ilyen praktikus, hétköznapi dolgok, intézményvezetési problémák, vagy valóban szó esik zenéről, az előadás kérdéseiről, az alkotói folyamatról?
1: Az alkotói folyamatról, az előadás mélyebb problémáiról nem nagyon esik ezekben szó. Inkább praktikus kérdésekről, intézményvezetőként igyekeztünk úgy válogatni a leveleket, hogy azok jelenjenek meg a kötetben, amiket valószínűleg tényleg ő írt, tehát nem egy egyszerű hivatalos rendelkezés, vagy efféle. De azért például mondjuk, amikor a Filharmóniai Társaság műsor koncepciójáról ír, ez bármennyire is csak egy hivatalos levél, mégis azért sokat megtudhatunk az ő értékrendjéről, zenei értékrendjéről.
2: Dohnányi nagyon sok történelmi és politikai fordulat részese volt élete során Magyarországon. Ezek mennyire szűrődtek be a leveleibe? Tehát mennyire derül ki, hogy ő hogy élte meg a világháborúkat, ilyen-olyan politikai dolgokat?
1: Ez a kérdéskör azért inkább a családi levelekben merül fel, azt hiszem. Nyilván az emigrációja után keletkezett levelekben ott reagál mindarra, ami vele történt, akár az őt illető politikai vádakra, rágalmakra, akár az emigrációs útjára, ami aztán Amerikába vezette, de a hivatalos levelezésében, vagy úgy a szakmai levelezésében ez tulajdonképpen nem jelenik meg.
2: Doknány intézményvezető volt, zeneszerző és tanár. Tanítványaival mennyiben levelezett?
1: Sajnos az 1930-as években, amikor különösen elfoglalt volt, és ugye amikor például a Zeneakadémián is sok kitűnő fiatal zongoristával kapcsolatban volt, ebből az időszakból nagyon kevés levél van, nyilván azért, mert a személyes kapcsolattartás volt a fontosabb, és mert, ahogy már mondtam, ő levelet csak akkor írt, hogyha már nagyon muszáj volt. Így a tanítványokkal, ilyen értelemben, vagy művésztársakkal megint csak azt tudom mondani, hogy az emigrációs anyagban találunk olyan leveleket, ami érdekes lehet. Például ugye Kilényi Edvárd egy budapesti tanítványa volt, aki azonban félig amerikai, és ezt a nagy szerepet játszotta az életében később is. A vele való levelezés, az például zenei szempontból is érdekes.
0: Doknányi kiváló zongorista volt. Nem nehéz elképzelni, hogy ez a késedelmes levélíró szívesebben ült le a zongorához, mint az íróasztalhoz. Opus 11-es C-dúr rapszódiáját halljuk most, Baranyai László zongorázik.

0: Dohnányi Ernő C-dur rapszódiáját Baranyai László játszotta. Ezzel véget ért az új zenei újság. A felelős szerkesztő Kovács Sándor és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmet. A szerkesztőt Várgedő Annát hallották.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este David Frey zongorázik. A francia zongoraművész generációjának kiemelkedő tehetsége, Bach muzsikájának összehasonlíthatatlan előadója, megosztó és magával ragadó jelenség. Most egy hazai zongoraestjéről idézzük fel virtuóz játékát. A február 17-i koncert felvétele a Pesti Vigadóból, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Brüsszel Jazz Orchestra és a brüsszeli filharmonikusok 2025. szeptember 13-án Brüsszelben, Flegében a 4-es stúdióban adott koncertjét Miho Hazama vezetésével. Közreműködik Grégoire Marais harmonikán és a hangszerelő Kenny Werner zongorán. Harry Mancini, Estradelfiden, Wayne Shorter, Ivan Lins, Antonio Carlos Jobim, Charlie Chaplin, George David Weiss jegyezte témákat hallunk. The Days of Wine and Roses, The Dolphin, Footprints, Between a Smile and a Tear, Smile, What a Wonderful World hangzik el.

0: A mai Ebu Jazzben a Brüsszel Jazz Orchestra és a brüsszeli filharmonikusok 2025. szeptember 13-án Brüsszelben a Flegi 4-es stúdiójában adott koncertjét hallhatták Miho Hazama vezetésével. Közreműködött Grégoire Maré harmonikán és a hangszerelő Kenny Werner zongorán. Harry Mancini, Estra Delfiden, Wayne Shorter, Ivan Lins, Antonio Carlos Jobim, Charlie Chaplin és George David Weiss témákat hallottunk. The Days of Wine and Roses, The Dolphin, Footprints, Between a Smile and a Tear és Smile, What a Wonderful World hangzott el. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Marie-Claire Alain orgonál. Az éppen 100 éve született francia művésznő és zenepedagógus Johann Sebastian Bach összes orgonára írt művét és más szerzők, köztük Mozart, Fauré és Poulenc orgona műveit is rögzítette. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában az Organ Station Strutting Down the Avenue című albumát mutatjuk be. A formáció debütáló korongján a Hammond orgona karakteres vintage hangzása találkozik a gitárral és a dobbal. A szerzeményeken ötvöződik a jazz, a soul és a groove. Az Organ Station új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a Bartók Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Nagy Viktória. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról, szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Holnapig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Holnapig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A 6-os villamos éjjel is gyakrabban jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható holnap. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Tisztelt hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket a Notturno kis csapata Katona Márta és Kalla Kálmán nevében is. Árvó perzenéjével kezdünk. Az ész zeneszerző modernista titánként lépett fel a 60-as években. A 70-es években aztán 8 év hallgatásra ítélte magát. Azt mondta, hogy amikor először hallott Gregorián éneket, egyszerre érezte magát teljesen kifosztottnak és gazdagnak. Abban a pillanatban úgy tűnt, korábbi műveimben rostával mertem a vizet, mondta Jordi Savainak 2000-ben. Elsőként egy ismert művét hallgatjuk meg, Tükör a tükörben, előadja Morten Carson és Sergei Osadchuk.

Arvo Pärt Tükör a tükörben című zeneművét Morten Carson és Szergej Oszadsuk játszotta. A zeneszerzőről megjelent könyv is, ami a szovjet cenzúráról elég szemtelen tényszerűséggel beszél, mint ahogy a szabad nyugat élvezeti csömöréről is. Most Bach G-dur fantáziáját halljuk.

Scott Ross orgonaművész játszotta Bach G-dur fantáziáját. Wilhelm Stenhamál Excelsior címmel írt opusz 13-as nyitánya következik az oszlói filharmonikus zenekar tolmácsolásában. Ez a híres svéd zeneszerző egyben zongoraművész is volt, Richard Wagner irányvonalát követte. Az oszlói filharmonikus zenekar játszik.

Wilhelm Sternhammer Excelsior nyitányát játszotta az oszlói filharmonikus zenekar, vezényelt Vasilij Szinájszkij. Sternhammer zongoraművészként járta a világot, közben írt, egyik dala nemzeti ének lett Svédországban, és sosem adta fel egyéni hangját. Most hallgassuk meg Telemann G-dur kvartettjét.

Telemann G-dur kvartettjét Arya Maria Lehtipú, Jesenska Balizunic és a Kúra együttes tolmácsolásában hallottuk. Juan Crisóstomo Arriaga egy igazi csodagyerek volt, a Boldog rabszolgák nyitányát 12 évesen írta, mindössze 20 évet élt, és jóformán semmit nem tudunk róla. Stabat Materét ismerhetjük meg.

Ugye nem bánták meg, hogy meghallgatták ezt a gyönyörű muzsikát Juan Crisóstomo Ariaga Stabat Materét. Előadta a Grieg Akadémia énekkara és a Bergeni Filharmonikus zenekar vezényelt Juan Homena. A Rising Stars program felfedezettje Anika Vavics, aki most egy Sih nevezetű komponista muzsikáját játsza. Az utolsó keringő.

Az 1950-ben született Xi nevezetű kínai-osztrák komponista az utolsó keringő című zongora darabját hallottuk Anika Vavics tolmácsolásában. Sajnos a zeneszerző másik nevét nem tudom, nem kaptuk meg a BBC-től. Jean Sibelius egyik híres műve következik, a Tuonelai hattyú.

Sibelius Lemminkainen ciklusának egyik szimfonikus költeménye hangzott el. A négy legendát ritkán játsszák együtt, és tulajdonképpen ezt a tételt a Tuonelai hattyút halljuk csak néha. Érdekes, szomorkás muzsika ez. A BBC Velszi zenekara játszott. Most Alfons Diepenbrock dala következik. Hallgass meg az édes dalt!

Hallgasd meg az édes dalt. Alfons Diepenbrock dalát Roberta Alexander és Rudolf Janssen adta elő. Hollandiában létezik ma is egy társasága, amely Diepenbrock műveinek népszerűsítésére alapult. Ez a szerző egyébként a késő romantika gyermeke volt. Most Gershwin zeneműve, szól a Rhapsody in Blue.

George Gershwin Kék rapszódiáját Hinkóház játszotta. A blue a zsargonban Amerikában nem kéket jelent, hanem szomorúságot, másnaprosságot, vagy a blues műfajára utal, bár egyes feltételezések szerint valami kiállítás után nevezték el Kék rapszódiának. Ira Gershwin ezt leírta. Edward Elgar, Emil Gordon versenyét halljuk.

Edward Elgar Émol Gordonka versenyét Peter Whispelway és a lengyel rádiózenekar adta elő Gabriel Humura vezényletével. A múlt század fordulóján Edward Elgar volt Anglia leghíresebb zeneszerzője, a Gordonka versenyét 1919-ben írta, de ezután az alkotókorszaka gyakorlatilag véget is ért. 2 óra van.

Veneziana Monteverdi hangversenye következik a Notturnóban. Hát ha valaki nem tudna sokat az itáliai szerzőről, most pótolhat, mert több blogban alunk madrigálokat és dalokat. Monteverdit az olasz opera atyának emlegetik. Apja orvos volt, aki 10 éves fiát egy híres tanárra bízta, hogy az gondoskodjon zenei képzéséről. Ennek eredményeként hamar megjelent Monteverdiben a vallásos madrigálok iránti vonzódás. Mantovába került első Vincenzo Gonzaga herceg udvari viola játékosaként. Az első blogban a 9., a 7. és a 2. kötet egy-egy darabja szól.